0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: a Minden Tudás Egyeteme. Nép és nyelv, a magyarság kialakulása. Rónatas András előadása.
1: Tisztelt televízió nézők és rádióhallgatók, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket innen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László terméből. A ma este témája a magyarság kialakulása. Előadónk nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem professzor Ermitusza, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel Rónatas Andrást!

Jó estét kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim, most szeretném meghívni Önöket. Menjünk egy kicsit vissza az időbe. Menjünk vissza a középkorba. 1235-ben Julianus elindult, hogy megkeresse a keleten maradt magyarokat. És eljutott a volgai bolgárok fővárosába, Biljárba, és ott találkozott egy asszonnyal, aki azt mondta neki, hogy 2 napi járásra megtalálhatja azokat, akiket keresett. És itten Ricardus Frater elbeszélése igen tömörré válik, mert csak annyi van a szövegben, hogy és megtalálta őket az Etil folyó partján. Kik voltak ezek? Hol volt ez az Etil? Valóban magyarokat találta meg? Nézzük csak egy kicsit jobban meg. 1960-ban egy Isten háta mögötti faluban, nem messze ettől a helytől, Bolsie Tigániban, a helyi régészek egy nagyon érdekes temetőt ástak ki, és nagyon hamar publikálták és megtudtuk belőle, hogy az itt eltemettettek majdnem olyan módon temetkeznek, mint a honfoglaló magyarok. Honfoglaló magyarok a Volga vidékén? Még mindig nem tudjuk a jó választ. És 1987-ben sikerült eljutnom Csisztopolba, mert a csisztopoli temetőben egy szenzációs leletet találtak kollégáim néhány évvel ezelőtt. A csisztopoli temetőben gaztól befedve letisztítottuk, és megtaláltuk azt, amit valójában olyan régen kerestünk, egy 1311-ben elhalt Mohamedának, Izmailnak volt a sírköve, ami azonban minket igazán izgatott, az az volt, hogy hogy hívták az apját. És az apját úgy hívták, hogy magyar. Ez volt az a szenzációs felfedezés, amelyik végül is megadta az összefüggést Julianus, a régészeti leletek és a magyarok neve a volgai magyarok között. Hölgyeim és uraim, előadásom 3 részből fog állni. Az elején megkísérlek néhány fogalmat tisztázni, utána áttérek arra, hogy milyen források alapján mondjuk azt, amit mondunk, és végül megkísérlem összefoglalni, hogy hogyan látjuk ma a magyarság kialakulását a honfoglalásig az új adatok alapján. Számos vita van ezzel kapcsolatban, és ezek a viták elsősorban azért vannak, mert 4 dolgot nem különböztetnek meg világosan. A népet, a nyelvet, a lakosságot és a nevet. Mert van magyar nép, van magyar nyelv, van magyar lakosság és magyar népnév, ezek szorosan összefüggenek, és mégis mások, és ettől kell nekünk másképpen látnunk, és egymással való vonatkoztatását kell világosan elvégeznünk. Nézzük meg azt, hogy hogyan használja a magyar a népszót. Én 4 mondatot írok itt ki most egymás után, és rögtön, ha elolvassák, látják azt, hogy a népszó mind a 4 mondatban mást jelent. De ha valaki nem látná ezt egészen világosan, akkor cseréljük ki a népszót a magyar szóra. És azonnal látni fogjuk azt, hogy itt valami nem stimmel, hiszen másképpen használjuk a népszót ebben az összefüggésben. Ha beszélünk valamiről, akkor csak és kizárólag úgy tehetjük, hogyha előtte világosan megmondjuk, hogy hogyan értjük a szavainkat. Én most egy definíciót fogok itt a táblán is megjeleníteni, hogy én ebben az előadásban hogyan használom a szót. Népnek tehát azt a történetileg kialakult embercsoportot nevezem, amelynek közös a kulturális jelrendszere, amely tudatosan megkülönbözteti magát más népektől, és amelynek saját tartós önelnevezése van. Én el tudom képzelni azt, hogy más állapodunk meg, de vitatkozni csak úgy lehet, hogyha ugyanúgy és ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Ezek között a meghatározás részek között a legsajátosabb és legfurcsább a kulturális jelrendszer. Nem nyelv áll itt,
és ennek okát szeretném adni. Ugyanis rögtön az elején világossá szeretném tenni, hogy nem értődik magától az, hogy azonos nép, azonos nyelv. Csak példákat szeretnék mondani. A dél-amerikai spanyolul beszélő indián és Spanyolország népe, vagy Ausztrália angolul beszélői és Anglia népe. Ez ugyanaz a nyelv, és nem ugyanaz a nép. De sokkal bonyolultabb kérdés az, hogyha különböző nyelvek azonos néphez tartoznak. És rögtön megint mondok egy világos példát, és ez a francia. Az történt ugyanis, hogy két nép, a kelta nyelvet beszélő gallok, és a germán nyelvet beszélő frankok nyelvet váltottak, átvették a rómaiak nyelvét, és franciául beszélnek, a nevük azonban megmaradt franknak, ami egy germán népnév, tehát a franciák nyelvet váltottak. Vagy nézzünk egy kicsit közelebbről. Itt vannak a bulgárok például, a 7. és a 9. század között ezen a területen a bulgárok török nyelven beszéltek. Ezekkel a bulgár törökökkel még fogunk foglalkozni, de most csak annyi elég, hogy a 9. században annyira elszlávosodtak, hogy a bulgár török fejedelmi udvarban is szlávul beszéltek. De megtartották a török nevüket, a bulgárt, mai napig. Tehát látjuk azt, hogy Európa népeinek van egy olyan csoportja, amelyik nyelvváltó típus. Ugyanakkor van egy másik típus Európában, és ez a nyelv őrző típus. Ilyen például az angol. Az angol szászok elfoglalták Angliát, magukba olvasztották a keltákat, és amikor hódító Vilmos franciái megszállták őket, akkor azok hamarosan elangolosodtak, és ők is angolul kezdtek el beszélni. Ez tehát egy nyelvőrző típus. Az európai népek nagy többsége nyelvőrző, és az én állításom az, hogy a magyarság is egy ilyen nyelvőrző típushoz tartozó. A nyelv megőrzése azonban nem azt jelenti, hogy a nyelv változatlan. Talán kevesen gondolnák azt, hogy asszony szavunk iráni eredetű, úr szavunk török eredetű, szolga szavunk szláv eredetű, és sógor szavunk német eredetű. Na most azért, mert a magyaroknak valamikor voltak alán asszonyaik, török uraik, szláv szolgáik, és német sógoraik, attól még magyarul beszélnek. És hogyha ma a fiatalság közül most itt valaki azt mondaná, hogy hát ez király, akkor én azt mondanám, hogy igen, a király szavunk szláv közvetítéssel került a magyarba németből, méghozzá Nagy Károly neve állt emögött eredetileg. Király szavunk tehát Nagy Károlyra megy vissza egyébként, ugyanúgy, mint császár szavunk Julius Cézár nevére, de az viszont olasz közvetítéssel. Ez tehát azt jelenti, hogy a nyelvünk nem csak a keleti történetünket őrzi, hanem ugyanakkor Európa két legfontosabb személyének, Nagy Károlynak és Julius Cézárnak a nevét is. Most lépjünk egyet tovább, és beszéljünk arról, hogy a nyelv nem csak változik, hanem a nyelv rokonságban lehet más nyelvekkel is. És ugye a rokonság az egy nagyon meghatározható dolog, mert kétféle rokonság van. Ugye látjuk azt, hogy itten a szülőknek vannak fiaik, ezek másképpen rokonok, mint akik beházasodtak. Ez kétfajta rokonság. Tehát amikor nyelvrokonságról beszélünk, akkor meg kell mondani azt, hogy melyik típusról beszélünk, milyen fajta rokonságról. Nyelvrokonságról akkor beszélünk, hogyha két vagy több nyelv egy ősi nyelvre vezethető vissza. És hogy lehet ezt bizonyítani? A következő táblán láthatjuk, hogy az ötös szám nevet azt hogyan is nevezik a németben fünf, az olaszban cinque, és az olaszban piács. Ezek annak ellenére, hogy nem is hasonlítanak egymáshoz, bizony ezek rokonok, ezek szabályosan visszavezethetők egy régi ősi penkve alakhoz. Na most mi közünk van nekünk ehhez? Hát nézzük meg, hogy ez a szó megvan-e a magyar nyelvben is. Hát itt van a péntek és a
pünkös szavunkban, a péntek ugye az ötödik nap, és a pünköst pedig ugye az ötvenedik nap. A péntek szláv jövevén szó, a pünköst pedig görög eredetű, és valószínűleg olasz közvetítéssel került a magyar nyelvbe, és hogyha most valaki azt mondja, hogy ez egy petákot sem ér ez az egész, akkor én erre meg azt mondom, hogy a peták az régi, nagyon régi szó, és egy ötkajcárost jelent a régi nyelvünkben. Na már mostan a magyar nyelvben vannak ugyanilyen szavak, amelyek ugyanilyen szabályosan függenek össze egymással, és nagyon ősiek, és összefüggenek más finugor szavakkal. Ilyen a fej, az agy, a velő, a haj, a homlok, a szem, az orr és a többiek, de nem csak szavak pusztán, és legkevésbé sem csak szavak, hanem ősi ragok is. Én most itt csak egyetlen egyet írtam fel, ez a hely határozó ragunk, hogy Pesten és Vizen, ez egy ősi rag, amelyet a finnugorságtól örököltünk, és ugyanez van az időhatározó ragunkban és a télenben is. Tehát ezek ugyanolyan szabályosan függenek össze, mint az indoeurópai nyelvek. Most erre persze azt lehet mondani, hogy ezek szándékosan kiválasztott szavak, hiszen sokan igyekeznek arra, hogy most kétségbe vonják, hogy finnugor a magyar, vagy nem finnugor a magyar nyelv. Én most azt javaslom, hogy nézzük meg a himnuszunkat. A himnusz első szakasza 30 szóból áll, és én aláhúztam azokat, amelyek nem finnugorok. 6 ilyen van összesen nem finnugor szó, és ha ezeket közelebbről megnézzük, ezek között 3 török van, a bő, a kar és a bűn. Van köztük egy latin, ez a sors, és van köztük egy iráni, ez az Isten, és van egy a víg, amelyikről nem tudjuk, és a tudománynak ez is tartozik, hogy megmondjuk őszintén, nem tudjuk. A víg biztosan összefügg a vidám szóval, de ennek ellenére ennek a hátterét még mindig érdemes kutatni. És tovább megyek, ha most nem egy kiragadott egyetlen szakaszt nézünk meg, hanem megnézzük mondjuk Petőfinek, Vörös Martinak és Aranynak teljes költészetében előforduló összes szót, akkor azt találjuk, hogy mindössze az összes előforduló szó 10%-a nem finnugor. Minek alapján beszélünk? Milyen forrásaink vannak? A forrásokat én 6 csoportra osztottam. Az első csoportba tartozik a legfontosabb, nevezetesen az írásos források. Az írásos források is sokfélék. Vannak olyanok, amelyekben a magyarok közvetlenül fordulnak elő, mint például a Bibolban született Konstantin szövegében, ugye ez bizánci, középgörög, vagy például Ibn Hayyán arab írásos szövegében, és vannak olyan források, amelyek írásos források, a magyarok ugyan közvetlenül nem szerepelnek benne, de szerepelnek benne mindazon népek, akik a magyarokkal kapcsolatban álltak. A források második csoportja a nyelvi források. Én most egy érdekes példát fogok megmutatni, a tölgy szavunkat, amelyiknek az elterjedését pontosan meg tudják mondani, hogy hol nőtt tölgy ebben az időben. És ez a szó alán eredetű, most ugye látjuk azt, hogy az alánok hol laknak. Tehát a magyarságnak ott kellett lennie, ahol egyszerre voltak a tölgy és az alánok. Hiszen másképpen nem tudtuk volna ott átvenni ezeket a szavakat. Számos ilyen van. Megyek tovább, a régészeti forrásokról most nem is akarnék beszélni, hiszen a Bolsje-Tigáni temetőről már beszéltem. A néprajzi források is segítenek bizonyos mértékig. Amit most itt látni és hallani fogunk, az egy szamojéd sámán.

0: Na most, ha meg akarjuk tudni, hogy milyen lehetett a magyarság hitvilága a honfoglalás előtt, akkor párhuzamokat kell keresnünk, és természetesen kutatjuk ezeket a mai sámánokat. Egyébként őszintén szólva, ezek a sámánok elég messzi vannak már, így 70 évig nem engedték őket sámánkodni, azután a Szovjetunió szétesése után kezdtek el újra visszatérni a régi sámán szokásaikhoz. De mégis valamelyest megismerhetjük a régi hitvilágot a mai néprajzi kutatások segítségével. A hatodik az a biológiai források, tehát a testalkat és a genetika. Erről én már ma nem beszélek, hiszen a következő előadás erről fog szólni. És végül megemlítem a úgynevezett közvetett forrásokat, Julianus is egy ilyen, hiszen Julianus 1235-ben ment a keleti magyarok megkeresésére, de közvetve mégis a honfoglaláskor előtti magyarságra vonatkozó adatokkal gazdagította a tudásunkat. Tehát ezek a források, ezeknek a forrásoknak a kritikai használat alapján mondjuk azt, amit mondunk, és rögtön bemutatok egy konkrét példát. Tudnilik, az a kérdés, ugye emlékeznek rá, hogy a nép az a ember csoport, amelyik tudatosan megkülönbözteti magát másoktól. 558-ban a bizánci császár felkért egy török törzsfőt arra, hogy a szomszéd török törzset semmisítse meg. Most szerencsére ennek a török törzsfőnek a válasza fennmaradt igaz bizánci görög fordításban. Én most magyar fordításban fogok ebből olvasni. A török fejedelem ugyan igen kívánatosnak tartotta a bizánciakkal való kapcsolatot, de mégis azt felelte, hogy rokonait, az azonos néphez tartozó kutrigurokat istentelenség és nagyon illetlen dolog volna kiirtani, mert, és most már szó szerint olvasom persze a magyar fordítást, azok velünk azonos néphez tartoznak, velünk közös nyelvet beszélnek, lakásaik, ruházatuk és életmódjuk hasonló a miénkhez, és azonos a leszármazásuk is, noha más fejedelmeknek engedelmeskednek. Majd sietve hozzátették. A kutrigurok lovait azonban kétségtelenül elkötjük a magunk számára, hogy ne legyen alkalmuk azokon nyargalva tovább ártani a rómaiaknak. Látjuk tehát, 250 évvel vagyunk a honfoglalás előtt, hogy az etnikai tudat, a saját csoport tudat ekkor már nagyon világos, és talán nem árulok el titkot, hogy a magyarság már ebben az időben éppen ezekkel a törökökkel élt szoros kapcsolatban, tehát a saját tudata, etnikai tudata, azonosság tudata nagyjából ugyanilyen lehetett, mint amilyet most itt felolvastam. Na most természetesen itt szerepel valami, és ez a közös ős. Na most a középkorban vagyunk, és ebben a középkorban a közös ős persze fiktív volt, és mindenki a Bibliára vezette magát vissza. A mi anonimusunk 300 évvel a honfoglalás után azt írja, hogy a magyarok fejedelme az Jáfet fiától, Magóktól származik, és a magyarok nevüket Magóktól vették. Most ez természetesen roppant furcsa, de nem egyedülálló, mert tudjuk azt, hogy Hódító Vilmos 1066-ban ugye partra szállt Angliában, annak volt egy krónikása, és ez a krónikás is kimutatta azt, hogy Hódító Vilmos őse nem volt más, mint Jáfet fia, Magók. Tehát Anonymous nem a levegőből kapta ezt, hogy a magyarok Jáfet fiától, Magoktól származnak, azonban a Szigetországban volt egy krónikás, akinek ez nagyon nem tetszett, és rögtön írt egy másik krónikát, és ebben megírta, hogy igazából Éneásznak volt egy unokája, akit Brutusnak hívtak, és aki partra szállt Angliában, és ott volt egy Gómagóg nevű óriás, azt legyőzte, és innen van az, hogy Britanniának nevezik az országot, és innen természetesen a britek eredete. Ezek fiktív ősök, azonban mégis az a fontos, hogy a közösség valamilyen formában azonos őst keresett magának.
1: Dónatas András előadását hallják a magyarság kialakulásáról.
0: Keressük tehát a magyarokat, és ahhoz, hogy a magyarokat megtaláljuk, azt is kell tudnunk, hogy hogyan hívták őket. Ezen a táblán lehet látni, hogy a szlávok, a volgai bolgárok, a kazárok és a bizánciak hogyan hívták a magyarokat. A kazárok Macsgárnak, a bizánciak Türknek, a volgai bolgárok Baskírnak hívták a magyarokat, és a szlávok Ungrinak. Na most ez azért nagyon fontos, mert hiszen ez a tény önmagában véve, hogy egy népet a szomszédai másképpen neveznek, ez máshol is megvan, hiszen mondjuk a németeket, a franciák Alemannak, az olaszok Tedeszkónak, a magyarok németnek, az angolok Germannek hívnak, és a németek saját magukat Deutschnak. Tehát ez a fajta dolog, hogy másképpen hívnak minket, ez teljesen magától értetődő. A magyarok azonban már ekkor is Magyarnak hívták magukat, és ezért is nagyon fontos az a felirat, amely ezt a szót a volgavidéki oda került magyaroktól megőrizte. Mutatja azt, hogy milyen régi ez az önelnevezés. Na mostan, ha egy kicsit tovább lépünk, és azt nézzük meg, hogy ma hogy hívnak minket Európában, akkor azt látjuk, hogy a szláv Ungrit átvették a németek, és ungár alakban mondták, majd jöttek a franciák, akik ongrának mondták, de kiírtak elé egy hát is, méghozzá azért, mert ebben az időben már régen nem ejtették a szó elején a franciák a hát, a saját nyelvükben pontosan tudták, hogy mikor kell írni, mikor nem kell írni, de ha jött egy idegen nép, amelyiknek magánzóval kezdődött a neve, Ungri, nem voltak biztosak benne, hogy ott ungaruszt vagy hungaruszt kell írni. És miután a magyarok is úgy működtek valahogy, mint az Isten ostora, a hunok emlékeztetve, tehát biztonság kedvéért néha H-val írták. A legrégebbi forrásaink egyébként ugyanabban a szövegben néha ungaruszt és néha hungaruszt írnak. Na most ez a H, tehát amit a francia papok találtak ki, ez van az autóinkon. Ezzel megyünk Európába. Mit is mondunk tehát a magyarok történetéről? Körülbelül úgy az első évezred közepétől kezdem el a történetet, amikor a magyarok kezdtek levonulni az Urál középső részéről az Urál déli részére. Ez azért nagyon fontos, mert régebben úgy gondolták egyesek, hogy a magyarok valahol Ázsiában voltak, vagy átmentek az Urálon, meg visszajöttek. Ezt a mai kutatás ma már nem tartja. A magyarok nem voltak Ázsiában. Lementek az Urál déli részére, de előtte hosszabb ideig éltek együtt indoeurópai népekkel. Ilyen szavaink, mint a ház, a méh, a méz, a száz, a szarvas, az ostor, a tehén, a tej és a fejni, ebből az időből származnak, amikor együtt éltünk ezekkel az indoeurópai népekkel. Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy az Krisztus előtti évezetben a magyarok már éltünk ezekkel az indoeurópai népekkel. Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy az Krisztus előtti évezetben a magyarok már egy földművelő, állattartó nép volt. Azután következett egy következő korszak, ebben az időben a steppén a szkíták jelennek meg, a 8. századtól a 3. századig a szkíták élnek ezen a steppén, és a magyarok is kapcsolatba kerültek ezekkel. Mutatja ezt többek között két szavunk, az arany és a kincs, és talán itt sokan vannak olyanok, akik látták ezt a nagyon szép szkíta aranykincs kiállítást. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ebből az iráni nyelvből kerültek a magyarokhoz. A szkítákat hamarosan a szarmaták vártják fel, majd a szarmaták helyére, ez is egy iráni társaság volt, a gótok kerülnek, ezek már germánok. A gótok úgy a második Krisztus utáni második században már ezen a területen vannak, és a harmadik és negyedik század elején ők uralják ezt a területet. 375-ben azonban megváltozik ennek az egész területnek a története. Egy új nép érkezik, és ezek a hunok. A hunok nagyon messziről jönnek, én most ezzel nem foglalkozom, de 375-ben átlépik a Volgát, és nagyon hamar a Kárpát-medencében vannak. Itt néhány évtizedig nem sokat hallunk róluk, bár különböző csetepatékban részt vettnek. Egy azonban biztos, hogy azokat a gótokat, akiket az előbb még láttunk, azokat legyőzik, és a gótok csatlakoznak, vagy legalábbis nagy részük csatlakozik a hunokhoz. Majd 451-ben a hunok már a mai Franciaország területén vannak, és itt van az a híres csata, amelyet Katalanaumi csatának szoktak nevezni, ez Trója mellett van, ez nem a másik Trója, ez egy francia város Troy, amelyik mellett zajlott le ez a híres csata. Tudjuk azt, hogy Aecius vezette a római sereget, és Attila pedig a hunsereget. Vesztésre állt a csata végén, és visszavonult, tehát nem semmisült meg, de olyan mértékben nem, hogy a következő évben, és ez 452-ben megindul, hogy elfoglalja Rómát. És ekkor a római császár Leó pápát küldi, hogy állítsa meg Attilát. És ez sikerül. Ez a híres jelenet, amikor Leó pápa megállítja Attilát, még 1000 évvel később Raffaellót is megihlette. Való igaz, hogy Attila megfordul, és visszatér a Kárpát-medencébe. 453-ban Attila meghal, és a hunok hónapok alatt eltűnnek. Visszamennek a Kaukázus előterébe, és 454-ben már nem is hallunk róluk. És következik a steppének egy újabb korszaka, megjelenik egy újabb nép, a hunok eltűnnek ugyan, egy dolog azonban marad. És ez Attila legendája, amelyikben nem csak a magyarok részesülhetnek, hanem minden egyes nomád nép, amelyik itt van, annál megtalálható Attila legendája, Attilára vezetik vissza őseiket, ez egészen Dzsingisz Kán megjelenésig tart. És akkor megérkeznek a törökök, innentől kezdve már sokkal jobbak a forrásaink, ezeknek már a nyelvét is jobban ismerjük. A törökök történetéről én most két dolgot szeretnék kiemelni a legújabb kutatások alapján. Az első, Kuvratnak a keresztény török birodalma. Ugye milyen furcsának néz ez ki és hallatszik. Ez a Kuvrat, ez egy török nemes fiú volt, egész fiatal korában Konstantinápolyba került, ott megkeresztelkedett, és ott nevelkedett, elért egészen a Patricios rangig a bizánci

udvarban, majd visszament a bolgárok közé, a bolgárok élére állt, a bolgár törökök fellázadtak az avarok ellen, és az avarok elmenekültek, és megalapították a Kubrát, és a bolgár törökök

Sőt, a sírban talált pecsétgyűrű feliratát is sikerült megfejtenem. Ez tehát egy óriási új lelet, és magyarázatot ad olyan kérdésekre, amelyet eddig sokféleképpen magyaráztak. A magyar nyelvben ugyanis vannak szavak, amelyek összefüggenek a kereszténységgel. Nézzük meg, gyón, bűn, érdem, erkölcs, bocsánat, és így tovább. Na most ezek nem szlávok, ezek nem németek, ezek nem olaszok, ezek törökök. Hogy kerül a kereszténység alapvető szókincsébe ez a török réteg? Na most ugye Kubrátról tehát mondottam, hogy ez volt az első török birodalom, amelyet itt ismerünk, és ez egy keresztény birodalom volt, püspöke volt, ennek a püspöknek az anyagát is megtaláltuk, tehát sok mindent tudunk ma már, és ez azt jelenti, hogy a magyarok a kereszténységgel jóval a honfoglalás előtt már találkoztak. A bulgár törökök azonban nem sokáig lehettek itt a steppén. Ugyanis Kubrát birodalma nem tartott nagyon soká, Kubrát meghalt, halála előtt összegyűjtötte öt fiát, és öt összekötözött nyilat adott a kezükbe. Azt mondta, próbáljátok meg eltörni. Persze, ez nem sikerült, ugye ismerős ez a történet. Hát így intette őket, hogy az összetartásban az erő. Ezek a fiúk azonban nem hallgattak apjukra, és amikor Kubrát meghalt, egymás ellen kezdtek el küzdeni, és a kazárok kihasználták az egyenetlenséget a Kubrát fiak között, és legyőzték ezt a török birodalmat. Jöttek tehát az új kazár hadak, elfoglalták ezt a területet, és a bolgár törökök egy része elvándorolt. A bolgár török vándorlásnak számos részletéből én most csak kettőt emeltem itt ki, mert ez a kettő az, amelyik fontos a magyarok szempontjából. Az egyik az, hogy levonultak a Duna deltájához, és ott megalapították azt a bolgár birodalmat, amelyről már beszéltem, és a másik pedig, és ez nagyon fontos, bevonultak a Kárpát-medencébe. Na most a Kárpát-medencébe ekkor avarok laktak, de ezek a bolgárok egy új, más kultúrát hoztak magukkal. A Kárpát-medence régészeti kultúrája megváltozik alapvetően 670 és 700 között, és ezt a változást gondolták néhányan, többek között a kiváló professzor László Gyula is, hogy ez lett volna az első magyar honfoglalás. Nem tudjuk kizárni, hogy ezekkel a bolgár törökökkel érkeztek magyarok is a Kárpát-medencébe, de többségük biztosan török volt. A magyarok pedig a Urál déli részéről átvándoroltak már a Don és a Kubán vidékére, láttuk ezt ugye a tölgy szó kapcsán, majd innen, amikor a bulgárok elvonultak, vagy a bulgárok nagy része elvonult, akkor a bulgárok helyére val kazár főség alatt. Most ez a több száz éves, mert hiszen ugye 700-ban tartunk most, együttélése a magyaroknak és a bulgároknak okozta azt, hogy a magyar nyelv telve van ezzel a sajátos török réteggel, amelyet a csuvasos típusú vagy bolgártörök típusú szavaknak szoktak mondani. Egyébként a nagyon szoros kapcsolat a bolgárok és a bolgártörökök és a magyarok között onnan is látszik, hogy ezek a bolgártörököknek egy része azután a kazár birodalom hatalma elől el akartak menni, felvonultak a Volga vidékére, ezek a volgai bolgárok, és ezekkel egy magyar csoport is ment, és ezek a volgai magyarok. Tehát a volgai magyarok nem valami ősi, az őshazába maradt magyarok, hanem ezek a volgai magyarok, ezek a 7.-8. században a volgai bolgárokkal együtt északra vonuló magyar csoport. A magyar nyelv tehát, amelyik nagyon gazdag idegen szavakban, gazdagodott ezektől a bolgártörököktől, és a kazár birodalomban élt.

0: történetnek az utolsó része már a Kazár Birodalomban zajlik úgy, hogy a magyar fejedelem az legalább olyan hatalmas, mint a Kazár. És ez nagyon fontos szempont, mert noha formálisan még csak egyetlen kagán van itt a steppén, és ez a Kazár, azonban a magyar fejedelemnek a hatalma egyre erősebb lesz, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar fejedelem csapatai egyre inkább jártak nyugatra, és a nyugatról hozott ismeretek és zsákmány egyre gazdagabbá és hatalmasabbá tették a magyar csoportokat, a magyar fejedelmeket. Az, hogy a honfoglalás előtti utolsó időben a magyar fejedelem hatalma legalább olyan nagy volt, mint a Kazár fejedelemé, arra jó bizonyítékunk van, nevezetesen az, hogy fellázadt három kazártörzs, és ezek voltak a kabarok. Na mostan ez a három kabar törzs, ez fellázadt a Kazár kagán ellen, és a magyarokhoz menekült. Na most ha a magyar uralkodó, ekkor már valószínűleg álmos egyébként, nem lett volna olyan hatalmas, hogy meg tudja őket védeni a Kazár uralkodóval szemben, akkor nyilván nem menekülhettek volna hozzá. Tehát a honfoglalás előtti utolsó korszakban már a magyar fejedelem hatalma az elérte a Kazár uralkodóját. Ez volt azután az az idő, amikor már a következő lépés van, és ez a honfoglalás. Én a honfoglalásról már nem szeretnék beszélni, mert az egy teljesen új és más történet már, hanem előadásom végéhez érkezve egy olyan kérdést szeretnék saját magamnak feltenni, amit már nagyon sokan feltettek nekem, de én magamnak is sokszor, és ez pedig a következő. Miért maradt fent a magyarság itt 2000 éven keresztül? 2000 éven keresztül úgy, hogy megőrizte azonosságtudatát és nyelvét. Ebben a hihetetlen népvándorlási korszakban, ahol annyi nép, nagy népek, szkíták, hunok és a többiek mind eltűntek, és a magyarok megmaradtak. Én a sokok közül most csak négyet emelnék ki. Az első, ez a magyar társadalom szerkezete a honfoglaláskori előtti 1000 évben. Ugyanis a magyar társadalom már ekkor világosan két jól kivehető részből állt, nevezetesen földművelőből, akik az erdős steppén, a ligetes steppén földet műveltek, és nomádokból, akik részt vettek a steppe harcaiban. Szokott vita lenni azon, hogy a magyarok nomádok voltak-e, vagy földművesek. Ez egy rossz kérdés, mind a kettővel. És éppen ez a kettős társadalmi és gazdasági szerkezet volt az, amelyik hozzásegítette a magyarságot ahhoz, hogy itt fennmaradjanak, mert amikor megverték, és hát sokszor, a steppén kalandozó magyarokat, akkor bevonultak az erdőbe, ott 2-3 év alatt kipihenték magukat, visszamentek, de hogyha ők győztek, akkor megosztoztak a zsákmányon a földművesekkel. A második tényező a magyarság fennmaradásában az, hogy a magyarság nem tűnt el a honfoglaláskor után, ezek az avarok voltak. Az avarok a török nyelvet beszéltek, azonban ekkor már a honfoglalás idején az elszlávosodás végén tartottak, de az azonosság tudatuk még avar volt. És ebből a szempontból a magyarokhoz teljesen másképpen viszonyultak, mint a Kárpát-medencében élő szlávok és az itt lévő frankok. Tehát, hogy úgy mondjam, a magyarok mellé álltak a honfoglalás idején. A harmadik tényező a magyar nyelv maga. A magyar nyelv a maga nagyon sajátos voltával, tudnélik, éppen ez a különleges nyelv az, amelyik mindig megmutatta bármilyen környezetben, hogy mi vagyunk, akik magyarul beszélünk, a többieket értjük, de azok más nyelven beszélnek. És végül, de nem utolsó sorban, az, hogy a magyarság a honfoglalás előtt befogadó nép volt. Tehát szkíták csatlakoztak hozzá, és gótok, hunok és törökök és szlávok. És nem véletlen, hogy Szent István intelmei hogyan is szólnak. Hallgassuk csak!
1: A vendégek és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állanak a királyi méltóság hatodik helyén. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jöttek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal. S mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöszteszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másut lakjanak.
0: Természetesen. A magyarság kialakulása nem zárult le a honfoglalással, de ez már egy másik történet. Köszönöm szépen.
2: Feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket. Parancsoljon!
3: Pazársággal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mégpedig azt, hogy milyen vallásúak voltak és milyen hatással voltak a magyarságra.
0: Itt is vannak új felfedezések. A Szovjetunió összeomlása után intenzívebbé vált a kazár kutatás. Számos új emlék került elő, kazár feliratok és kazárjára vonatkozó források is. Most a kazárokról azt tudni kell, hogy ez egy birodalom volt, amelyik ugye 670 és 950 között egy nagyon erős és hatalmas nagy birodalom volt, amelyiknek egy óriási nagy történeti funkciója volt. Az arabok ugyanis ekkor támadják meg Európát. Három helyen támadnak egyszerre az arabok. Méghozzá átkelnek a Gibraltáron, azután megkísérelnek Konstantinápolyon keresztül bejutni a Balkánra, és a Kaukázuson is átkelnének, és egy nagy átkaroló hadművelettel el akarták foglalni Európát. Na most megállították őket Poitiénnál, megállították őket Konstantinápolyban, és a kazárok állították meg őket a Kaukázusnál. Tehát az, hogy máma keresztény templomaink vannak, és nem mohamedán moséink, az részben a kazároknak köszönhető. A kazárokról még tudnunk kell azt is, hogy egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert az egyik oldalon tehát az arabok támadtak, a másik oldalon azonban Bizánc is próbálta kiterjeszteni a hatalmát, és ezért a 9. század közepén áttértek a zsidó hitre. Ezek török nyelven beszélő emberek voltak, és a vezető rétegük áttért a zsidó hitre, de ez ellen többen föllázadhattak, mert a kabarok nagyjából akkor lázadhattak fel, amikor ez a zsidó hitre történő áttérés volt. A kérdés pedig az volt, hogy a magyarok mit is köszönhetnek a kazároknak, és én azt kell, hogy mondjam, hogy addig, amíg a bolgár törököknél a mindennapi élet, addig a kazárok, ahova politikailag hosszú ideig tartozott a magyarság, még jóval a kazároknak a zsidó hitre való áttérése előtt, ott számos olyan intézményt vehettünk át, amely kazár eredeti volt. Ilyen volt például a kettős királyság intézménye, bár meg kell mondani azt, hogy a kazároknál volt egy úgynevezett szakrális királyság, tehát ha a király nem jól működött, akkor és veszteséget szenvedett a kazár hadsereg, akkor egyszerűen a királyt megfojtották. Na, ezt a fajta szakrális királyságot nem vette át a magyarság, de ezt a kettősséget, hogy tudnélik, van egy tisztelt király, és van egy olyan, amelyik tényleg működik, és vezeti a hadat, ezt a kettőséget a magyarok is átvették. És számos ilyen szavunk valószínűleg kazár eredetű, tehát a kazár politikai szervezet mindenképpen hatott a magyarságra, és az, hogy a magyarság politikai törzsszövetségi szervezete hogy nézett ki, az részben kazár hatás.
4: Bennem felmerült az a logikusnak tűnő kérdés, hogy más népek kutatásaiban vannak olyan eredmények, amik a magyar nyelv ő nyelvükre gyakorolt hatásáról tanúskodik. Ha vannak, ismerjük ezeket, és ezek vajon összhangban vannak-e a mi elképzeléseinkkel, összevágnak-e, mert ha igen, akkor ez is alátámasztja azt, hogy amit mi gondolunk, az a másik oldalról is stimmel.
0: Éppen a Volga-vidék nyelveiben van néhány olyan szó, amelyik úgy néz ki, hogy magyar eredetű. Tehát ugyanazt mutatja. Na most persze lehet, hogy ezek a volgai magyarok nyelvéből származtak. Tehát valamelyest igen, természetesen ezek a kutatások ma is folynak, és néhány ilyen szót már regisztráltunk.
5: A modern genetikai kutatások vajon segítenek-e a magyarság történetének a feltárásában?
0: Itt most nagyon kedvező helyzetben vagyok, mert hiszen a következő előadást Raskó István fogja tartani, aki ennek a kérdésnek a szakértője, de a történész nem térhet ki egy ilyen kérdés elől. És itt azért néhány dolgot végig kell gondolnunk. Tudnék, a genetika hallatlanul fejlődik, rengeteg új eredménye van, vannak azonban módszertani kérdések, amelyek egy történész számára nagyon fontosak. Én most két példát fogok mondani. Az egyik az, hogy ki lehet mutatni azt, hogy a magyarságban van egy bizonyos gén változat, ezt most nevezzük haplotípusnak, bármi másnak, amelyik mondjuk hasonlít egy másik népéhez, mondjuk a mongolokéhoz. Mondjuk, hogy ez 5% a magyarságban. Ma. De nem tudjuk, hogy az 5% ez mit jelent. Nem tudjuk azt, hogy a 100 évvel ezelőtt 1% volt és 5%-ra nőtt, vagy pedig 100 évvel ezelőtt ez 20% volt és 5%-ra csökkent. Tehát addig, amíg idősorokat nem tudunk emögé a mai adat mögé állítani, addig a mai adatokkal nagyon nehezen tudunk történeti rekonstrukciót folytatni. A másik kérdés pedig az, hogy, és itt látom én azt, hogy hallatlanul nagy eredményeket fog a következő évtized hozni a kutatásban, ezek persze a csontok. Hiszen más nem maradt meg a magyarokból, mint a csontok, és ott természetesen a genetikai elemek azonosítása most folyik, Raskó professzor erre fog nyilván beszélni. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire reprezentatív az a minta. Hány olyan honfogáskori csont van, amelyikről meg lehet állapítani azt, hogy ez honfogalom magyarsághoz tartozik, és akkor meg kell nézni azt, hogy ezzel a genetikai anyaggal 1000 év alatt mi történt, tehát hogyan változott ez.
6: Tudjuk-e azt, hogy milyen szavakat használtak az avarok? Van-e arról valami tanúság, hogy ők milyen szókincsel rendelkeztek légyen? A másik pedig az, hogy a népzenének mi a tanúsága ebben a vizsgálatban?
0: Mind a két kérdést nagyon köszönöm, nagyon fontosak. Az avarok nyelvéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Az egészen biztos, és az avar történelemből is, meg az avarokról fennmaradt feljegyzésekből, meg néhány avar névből, egy-két olyan avar eredetű szóról is tudjuk, hogy ez török volt. Volt olyan nézet, hogy mongol, azonban ez nem igazolódott be. Az avaroknak ebből a szempontból a szerepe teljesen világos. Na most a népzene, kérem szépen, az egy anyanyelv. Tehát ugye van egy magyar nyelvünk, és van egy zenei anyanyelvünk. A zenei anyanyelv, meg a beszélt anyanyelv, az nem mindig szükségszerűen azonos. Az elképzelhető, hogy a magyar zenei anyanyelv, az nem teljesen azonos eredetű, mint a magyar nyelv. És ilyen szempontból én sokszor érdeklődéssel hallgatom azokat a kollégáimat, zenészeket, népzenészeket, zenekutatókat, akik a törökségnek az ázsiai ágában mutatnak ki olyan zenei dallamvilágot, például quintváltó pentatont, mert önmagában a pentaton az nem elegendő, quintváltónak is kell lennie, amelyik messze elmegy Ázsiába. Tehát igen, elképzelhető az, és Vikár Lászlónak a kutatásai nagyon érdekesen azt mutatják, egyébként ebben nagyon fontos az a kutatás, amit a Volga vidékén végzett éppen Vikár, hogy azon a területen, ahol finnugorok és törökök laknak együtt, a zenei anyanyelv ott hasonlít legjobban a magyar zenei anyanyelvhez, tehát a régi, igazi magyar népzenéhez.
7: Hogy állunk napra készen a honfoglaló magyarság feltételezett kétnyelvűségével? A másik talán nem is annyira kérdés, inkább a zenei részéhez szeretnék egy mondatot mondani csak, hogy minden népzene keresztül ment azokon a fázisokon, amiket mi speciálisan magyar sajátosságoknak gondolunk. A középkori német népdalok például pentatonok voltak.
0: Két nyelvűség kérdése az egy nagyon izgalmas probléma. Konstantinos Porfirogenitus leírja a kabarokról azt, hogy tudták a magyarok nyelvét, de azok is beszélték az ő nyelvüket. Tehát ebben a korban egyébként a középkorban vagyunk, a többnyelvűség természetes volt. Hiszen állandóan együtt kellett harcolni különböző nyelvű népeknek, és ezért a többnyelvűség már magától értetődő volt ebben a korban is. Ami az igazi kérdés természetesen, hogy a többnyelvűség mögött melyik volt az igazi? Tehát, hogy fölmerülhet-e például az, hogy a magyarság nyelvet váltott? Ugye ez is egy lehetséges feltevés, hogy a magyarság ugye nyelvváltás útján került a mai nyelvéhez, mint ahogyan például a franciák. Na most ezt természetesen világosan látnunk kell, hogy ez lehetetlen. És lehetetlen azért, mert ahhoz, hogy egy másik nép ugye fölvegye a kiknek a nyelvét, a magyarok nyelvét, ahhoz a magyaroknak már létezni kellett. Tehát ugye a magyarok nyelvváltásáról, amelyről egyébként Zichy István gróf egy külön kis könyvet írt, és ebben úgy gondolta, hogy a magyarok nyelvváltással kerültek ugye a mai nyelvükhöz. Ezt a tudomány nem tudja vállalni, egyszerűen azért, mert akkor ki kéne mutatnunk, hogy a magyarok máshogy voltak, ez pedig ugye azok a magyarok, akikről beszélünk. Ami a zenét illeti, pedig teljesen egyetértek, az indiánok, dél-amerikai indiánok zenében is a pentatónia nagyon fontos és domináns szerepet játszik, amiről én beszéltem, az a kvintváltó változata, amelyik szintén sok helyen megvan, de azért nem annyira, az már egy fejlettebb formája ugye a pentatóniának, tehát érdekes összefüggések természetesen lehetnek.
8: Említette az előadásnak végén a magyarság fennmaradásának okait. Én azt szeretném kérdezni, hogy a Kárpát-medencében a magyarság előtt is volt nép, elsősorban a honfoglalás korban, amikről gyakorlatilag szinte nyomtalanul eltűntek, legalábbis ezt tudjuk. Mi lett velük, illetve mit lehet róluk tudni?
0: A nép maga azért nem tűnik el. A nép, és ezért mondtam, hogy nagyon vigyáznunk kell, ugye a népek nyelvet válthatnak, és megmaradnak. Tehát a Kárpát-medencében élő népek, és ugye itten, ha most eltekintünk ugye a frankoktól és azoktól, akik ebben az időben már mint papok és mint katonák itt voltak a Kárpát-medencében, ezek viszonylag kis létszámúak voltak, bár azért nem volt teljesen jelentéktelen. Tehát két nagy népcsoport volt, ezek a szlávok voltak és az avarok, mikor a szlávok sokfajták voltak, déliek és keletiek, északiak is. De a lényeg az, hogy ezek nem tűntek el, hanem lassan átalakultak, és ez egy eléggé hosszú folyamat volt, azonban csatlakoztak a magyarokhoz, ha tetszik, magyarrá váltak.
9: Mit lehet tudni az úgynevezett szavád magyarokról? Léteztek ők egyáltalán, és ha igen, akkor hogy kerültek el a Kaukázusba?
0: Kérem szépen, a szavárd magyarokra vonatkozólag egyetlen egy forrásunk van, görög-bizánci forrás, és valóban beszélnek egy ilyen nevű népről, azonban az egy erősen kérdéses dolog, hogy ennek a magyarokkal milyen összefüggése van. Itt most az új az, hogy az örmény forrásokban is fölmerült egy ilyen nevű nép, sőt, most már van egy héber forrásunk is, amelyik szintén mutat egy ilyen nevű népet. A probléma ezzel az, hogy a népnevek azok nagyon sokszor cserélődnek. Én azért mutattam be azt, hogy ugye egy népnek sokféle neve lehet, és ugyanakkor ugyanaz a név is többféle népet takarhat. Tehát létezett egy ilyen nép, amelyik szerepel a bizánci forrásokban és bizony az örmény forrásokban is. Bár ha az örmény forrásokat közelebbről megnézzük, akkor ennek ott jelentése is van, aki örményül tudja, hogy ez fekete, vagy fekete embereket, vagy fekete fiúkat jelent. Tehát lehetséges, hogy itt egy félreértésről is szó van, de minden esetre annak a bizonyítéka, hogy a magyarok valóban a Szavártói aszfaloly alatt szerepeltek, erre egyelőre biztos bizonyítékunk azon egy adaton kívül más nincsen.
2: Köszönjük szépen professzor úrnak a válaszokat. Kedves hallgatóink, eddig önök kérdeztek, most pedig a professzor úr tesz fel önöknek egy kérdést. Az esti kérdés témájára kérjük írásban válaszoljanak, illetve írásban dolgozzák fel a témát. Március 8-án 21 óráig küldhetik el a műveket az info@mindentudás.hu címre, illetve leadhatják itt a helyszínen is hostesseinknek. A professzor úr a négy legjobbnak ítél.
10: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Még egy drogéria láncot, az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénz ügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
1: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest. Derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt. Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
0: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság.

0: magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21.000-en vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hévés buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatokfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új hallgatókat Cserfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek magyarok néhány heti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Minden, ami a héten történt. Tájó.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a Balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MBM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dék településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni hallgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat, Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templom rom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vizén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchenyi Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban.

0: mindenkinek. Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van, vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk. És mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/órás sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a magyar közúttal, ha a bejelentést tesznek, a magyar közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Plain. Ilyen napról a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi, egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzet...

település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 századmillió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Minden, ami a héten történt.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, Noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz Strand Bistro például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban. Száguldó csillag, csak lenne.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály, országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötőit. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a

megközelíthető Balatonpart. A jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Ilyen napról a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az Origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlabban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még, mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, Nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwin innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwin telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavalyi évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd.

0: kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matild Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adatsoron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátott.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datálni.

8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertár felújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavalyi évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatoni hal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövésszámmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel. A reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Alay és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti bringaút első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődik kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogyha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt,

döntés, soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

Már vissza is jöttem, ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Eric Berne, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket strukturálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Berne szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Berne egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most kétfelé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni. Tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Időjárás.
2: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül, vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból veszel. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő

108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti bringaút első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat. Baby, put your

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlóakat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellent mondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet.
1: Időjárás.
2: Gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása. Balaton.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodás módúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják, olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tudhatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: down.
1: 9:07, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenében megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balatoni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet.
1: Időjárás.
2: Gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyéni érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevélyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott

International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre, és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet.
1: Időjárás.
2: Gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak

ilyen nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Közlekedési információkkal megyünk tovább az éterben. Siófokon fél ötig a 7-es számú főúton és a 65-ös számú úton. Köröshegy belterületén 4 óráig a 6505-ös számú úton a temetőnél várható. Valamint Fonyódon 6 óráig a 7-es számú főúton és Balaton világosan az M7-es autópályán 16 óráig mérik a gyorshajtókat. Aztán persze küldik a csekkeket is. Ezt megelőzendően korlátozott sebességeket javaslok. Na meg

csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség, ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benne.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
1: Időjárás.
2: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: kaland voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztárportré. A témánk nem kívánatos személyek. Itt lesz a műsorban Síposev Tamás énekes, Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő és Andrádi Zsanett színésznő.
2: Mi most megyünk bulizni, de ne gyere, de ezt nem mondják ki, de el sem mondják, hogy gyere. De el sem mondják,
3: hogy gyere. Jézusom, de jó, hogy hazament.
4: Kiderült utólag, hogy az első benyomásom, ami róla volt, az, ami akkor zavar, az tulajdonképpen azért ott van?
1: Egy rendezvényre, ami mondjuk a te bulid, meghívsz olyan személyt illedelmességből, akit igazából szíved szerint egyáltalán nem hívnál meg, de hát az illendőség úgy kívánja, hogy azért reméljük őt is meghívjátok, mondja valaki. Meghívod?
3: Sajnos igen.
1: Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő.
3: Szerintem, hát nem tudom, hogy erre mi a szó, de ebből a szempontból nagyon gyenge jellem vagyok, hogy nem tudok kiállni ilyenkor az igazamért, és azt mondani, hogy már pedig ő számomra nem kívánatos, nem érzem jól magam a társaságában, és akkor már pedig ő ne legyen ott. De ez azért is érdekes téma, mert például az esküvünk kapcsán volt, és szerintem nagyon sokatnak az esküvője kapcsán merül fel ilyesmi.
1: Biztos, igen.
3: És ez egy rendszeres konfliktust szül, szerintem családoknál. De szerintem erre is meg kell érni, hogy az ember azt tudja mondani, hogy saját maga a fontos, és nem az, hogy a másik mit gondol majd.
1: És szerinted fogsz változni ilyen szempontból?
3: Igyekszem, de most már ezt is inkább a szülőségre fogom, hogy nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem, és hogyha egy ilyenre kerül a sor, akkor teljes mértékben határozott nemet tudok mondani.
1: Mintát is kell mutatnunk, hogy olyan emberekkel is együtt vagyunk, akik egyébként nem kívánatos személyek számunkra, mert akkor megtanítjuk a gyermekeinknek, hogy hát bizony nem kívánatosakkal is együtt kell lenni, mert az illendőség úgy kívánja, vagy pedig mindig olyanokkal vagyunk együtt, akikkel szeretünk együtt lenni.
3: Igen, ez is annyira érdekes, mert ugye két aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, aztán meg kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Siposef Tamás, énekes.
2: Néhány évvel ezelőtt volt egy születésnapi bulim.
1: A sajátod?
2: Igen, a saját otthonomban. És hát tényleg innen-onnan, amonnan, tehát sok résztvevős. És akkor valahogy egy nagyon-nagyon régi haver is bekeveredett a képbe, akit az a felkiáltás, hogy de jó, hogy ilyen régi arcok is, és akkor majd biztos keverednek, és akkor új a régivel, és akkor új színezetet kap ez az egész történet. Igen ám, csak ez a régi haver egyszerűen nem tudott illeszkedni. Se ide, se nyilván, hogy sok ember van, akkor valamiféle klikkesedés azért indul, és egyszerűen nem tudott ő senkivel se. És akkor én úgy éreztem, hogy hát akkor nekem gondját kell viselnem végig. De most ez gyakorlatilag úgy oldódott meg, hogy én az egész bulim alatt semmi mással nem foglalkoztam, mint az ő úgymond lelkitápoltam, persze nem volt ő rászorulva, hiszen nem tudta, vagy nem realizálódott benne, hogy ez mi. De én úgy éreztem, hogy én nem hagyhatom őt, ha már meghívtam, ha nincs meg benne az a képesség, hogy beoldódjon. És akkor hát persze utólag nyilván kimondhatjuk, hogy hát jobb születésnapi partira vágytam én. Azt hiszem ez volt egyébként egy olyan határvonal, amikor is beláttam, hogy mindenki mindenkivel nem keverhető.
1: Tehát ma már akkor lehet, hogy nem hívnál meg illendőségből.
2: Nem.
1: Csak
2: olyat, aki illeszthető. Mindenki mindenkivel nem keverhető.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Van amúgy ilyen ismerősöm, akivel régen nagyon-nagyon jobban voltunk, és tényleg sülve-fülve együtt, és mindenben hasonlóképpen gondolkodtunk, de az évek során ő egy kicsit más út felé terelődött, és én is. És most már nem egyeznek a céljaink, a gondolkodásmódunk, de barátok vagyunk, és szeretem megtisztelni azzal, hogyha ő kíváncsi rám, akkor szánok rá időt, viszont sokszor érzem azt, hogy nem tesz hozzá ő az én személyiségemhez már, és
1: sőt,
2: és
1: lehet,
2: el is szívja azt az energiát, amire szükségem lenne.
1: Az is lehet egyébként, hogy megváltozik. Egyszerűen csak hirtelen fordulatot vesz az ő élete, és megint csak rokon szemben.
2: Igen, egy picit ez is bennem van ilyenkor, hogy hát ha megtalálom azt a pici szikrát, vagy azt a közös nagyon apró hangot, ami még valahol hátha bujkál közöttünk.
1: Így magyarázza magának is az ember, hogy miért csinálja azt, amit nem is akar csinálni tulajdonképpen, de nem így?
2: Igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Alapvetően azt kell rólam tudni, hogy én nagyon jó nevelést kaptam. Ezért udvariasságból számomra fárasztó vagy nonsense beszélgetésekbe is belemegyek, bár egyre kevésbé, de azt is meg kell tanulni, hogy hogyan szereljük le az ilyen nem kívánatos társaságokat.
1: Minél hamarabb,
3: de közben ehhez az is hozzátartozik, hogy az ember, hogyha egy ilyen szakmában dolgozik, mint én, akkor azért arra figyelni kell és ügyelni kell, hogy semmiképpen ne legyen sértő, hanem úgymond valamiféle finom metódus legyen arra, hogy megoldódjon a helyzet.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
1: Időjárás.
2: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Attól, hogy én szeretek vagy nem szeretek valakit, attól még simán lehet, hogy kell együtt játszanunk színpadon. Sőt, az is lehet, hogy meg kell csokkolnom színpadon. Tehát, hogy nálunk ez ilyen nincs. Tehát, hogy nincs az, hogy én nem szeretek valakit és nem játszom vele, vagy nem szeretem és nem dolgozom vele.
1: Hát a színpadban szeretben az más, a magánéletben.
2: Hát ez nem így működik el. A mi munkánk nem olyan, hogy mint egy normális munkahely, hogy bemész, és akkor mit tudom én, csinálod a dolgodat, és hogyha te nem szeretsz valakit, akkor azt tudod ignorálni. Nem tudod ignorálni, hisz általában vagy egy, mit tudom én, akár ha lány, akkor egy öltözőben öltöztök, vagy egy buszon utaztok a tájra, vagy egy büfében ültök. Az egy társaság, az egy család ilyen szempontból. Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Amit nem kedvelek benne, azt valószínűleg magamban nem kedvelem, hisz ilyen szempontból lehet, hogy ő egy tükör.
1: Igen.
2: Tehát mondjuk, ha valaki iszonyatosan zavar, hogy miért zavar engem, abszolút megvizsgálom magamban azt, hogy vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Talán én ezért is megyek bele mindig a játszmába, és próbálok játszma. Esélyt adni még.
1: Igen, igen.
3: Mert hogy próbálom olyankor is tanulni, amikor vele vagyok ezzel az illetővel, hogy ő miért olyan, hogy miként gondolkodik, miért gondolkodik másként, mint én. És lehet, hogy későbbiekben, most még nem tudom, de lehet a későbbiekben hasznomra lesz.
2: Lettem itt szerelmes is.
1: Nem vagy, kívánatos vagy, személy, ki nem állhatta, és szerelmes lettél végül?
2: Igen, volt egy ilyen kapcsolatom, ahol amikor, tehát ki nem állhattam.
1: És
2: tehát,
1: jól sült el hosszú távon?
2: Hát nem ő a férjem, és nincs is férjem, de hogy
1: akkor nem jól
2: napszerelem lett, de mind a két részről, de végül nem lett belőle.
1: És akkor messziről nézve végül is azt lehet, hogy az jó volt így, hogy ellenszenv, akkor végül megmaradt az ellenszenv?
2: Nem, az az érdekes, hogy az első benyomásom, ami róla volt, kiderült utólag, hogy az, ami akkor zavart, ami miatt azt éreztem, hogy így, az tulajdonképpen azért ott van.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: now.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Volt egy zenekarom, és leginkább azért nem volt képes a további években az eredményes együtt munkára, mert antagonisztikus ellentét volt a tagok között, és ez így is maradt, ez így is maradt.
4: Az Exotic zenekar.
3: Igen.
4: Én ezt úgy bántam. Most is bánom, hogy...
3: Hát én is bánom, csak közben, amit az előbb említettünk, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. Tehát ami kibékíthetetlen és megoldhatatlan, mert egyszerűen világnézeti különbségek vannak.
4: De olyan sok más zenekarnál is van úgy, nem, hogy egyébként a felek szóba se állnak egymással a hétköznapokban, csak profi módon megcsinálják a produkciót.
3: Vannak.
4: De olyan sok más zenekarnál is van úgy, nem, hogy egyébként a felek szóba se állnak egymással a hétköznapokban, csak profi módon megcsinálják a produkciót.
3: Igen, nagyon sok ilyen.

0: hogy összeborulnak sírva, hogy egyébként 20 éve ki nem állhatlak te, hogy a fene enné meg, de most már itt vagyunk 40 éve, most már gyere már ide, és megpaskolják egymást, és zokognak egymás ölé, és egyszerűen az életünket így éltük le, hogy utáltuk egymást, mindig most is utálak, mert nem bírlak elviselni. Mindegy, de most ezt elmondom neked, aztán menj a francba, és aztán nem így van, és megint megcsinálják a színpadi produkciót, újabb 10 évek eltelnek, de közben tudják, hogy a lelkük mélyén pedig egy színpadra lettek rendelve. Mi a kérdés? Ez egy álom? Amit most itt elmondtam?
1: Hát én azt hiszem, igen.

0: Csipozsef Tamás, énekes.
1: A szelfizés időszakát éljük, és akkor tételezzük föl, hogy van egy augusztusi forró nap. Egy megfelelően pont a napos oldalon felállt színpaddal, ahol gyakorlatilag már a második számtól kezdve a saját verejtégedben fürdesz. És akkor mondjuk képzeljünk el egy mondjuk majd 2 méteres embert, aki mondjuk hosszú hajú, szakállas, trikóban van, amit baromira átizzadt. Én is izzadt vagyok, hozzáteszem. És akkor úgy kap a hóna alá, hogy a szemüvegemen áthúzza ecsetként a hónai szőrzetét. És akkor én még mosolyogjak. Érted? Na most egy dolgot megtanultam, mint ugye az ember azért kiműveli magát, hogy most már testmérettől függetlenül senki nem tud a hóna alá kapni, mert én vagyok a gyorsabb, és inkább pipiskedve, de én vagyok felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
2: Volt már olyan, hogy azt érezted az életben, hogy te magad vagy nem kívánatos valahol, valakinek, valamikor?
3: Volt ilyen, igen. Egyébként pont olyan barátnőmtől kaptam meg ezt, aki hál' Istennek a mai napig nagyon jó barátom, barátnőm, és hál' Istennek mindent meg tudunk beszélni a mai napig, és nagyon szoros a kapcsolat. És akkoriban persze nem mondta meg a szemembe, bár tett megjegyzéseket, de hát nyilván ugye, amikor az ember egy olyan szakaszában van az életének, amikor így viselkedik, akkor azért annyira nem érdekli az, hogy a másik mit gondol. De amikor így utólag megbeszéltük, akkor én is rádöbbentem, hogy igen, ez tényleg így volt, és igaza volt.
2: De milyen szép, akkor tulajdonképpen ő például annyira szeretett téged, hogy nem akart vérig sérteni, hanem csak célzásokat tett, hogy nem tudom, Adrika, így úgy, amúgy.
3: Igen.
2: Te nem vetted a lapot, és később is még annyira szeretett, hogy akkor pedig elmondta, hogy rettentő nehéz volt akkor elviselni téged, Adri.
3: Igen, igen. Egyébként vettem a lapot, csak nem érdekelt. Ezért is voltam elviselhetetlen. De jó, hogy túl tudtunk lépni, hogy én is túl tudtam lendülni ezen az időszakon, és ő is. És talán ez is erősítette meg ezt a kapcsolatot ennyire.
2: És így lettél nem kívánatos személyből számára is kívánatos személy.
3: Így van. És ő például lehet, hogy illedelmességből volt akkor velem, de meg lett az eredménye is, és megérte bármi.
2: De én még ezt kiegészítem annyival, hogy lehet, hogy nem is illedelmességből, hanem szeretetből.
3: Igen, inkább talán az.
2: Olyan?
3: Igen.
2: Annyira szeretett. Sőt, lehet, hogy látta benned azt, hogy majd azért jól van, majd úgy is változik ez. És változott.
3: Igen, valószínű, így lehetett. Nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem. Ugye 2 aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves, mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
4: Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
5: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsította rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
1: Időjárás.
2: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Star Portré. Köszöntök mindenkit. A kérdés... Ki figyel, itt lesz Andrádi Zsanett, Zentai Bata Adrien, Barbie és Siposef Tamás.
2: Annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz.
3: Mint hogyha rám tapasztaná a szemeit.
4: Valamit érzel, hogy figyelve vagy.
2: Én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
4: Nézni jó. Hát elő van a szemünk.
1: Érzed, ha valaki néz, de úgyhogy nem látod, hogy valaki néz, csak mondjuk oldalról, vagy hátulról valaki néz. Érzed?
3: Én igen.
1: És fizikailag érzed, vagy pedig gondolatilag érzed?
3: Szerintem is.
1: Lehet érezni, hogy hogyan néznek?
2: Tehát persze. Amikor,
1: és akár úgy is, hogy mondjuk oldalról néz valaki, nem látod.
2: Ezt érzed, ha néznek.
1: Na, és így mutattad, hogy érzed, hogy fizikailag érzed, vagy gondolatban érzed?
2: Nem, fizikailag érzem.
1: Tehát a tested érzi.
2: Igen.
1: És azt is érzi a tested, hogy hogyan van az a nézés, hogy hogyan néz.
2: Persze.
1: Általában te is nézel, ha valaki néz. Tehát, ha egyszerűen egy hétköznapi helyzet, így néznek rád.
4: Van ilyen, hogy belemegyek ilyen játékokba, hogy visszanézek, igen.
1: És akkor egyébként jó játék lehet, igen. Hogy akkor
4: jó, kifejezetten jó játék, igen.
1: Szeretsz nyerni ebben, mondjuk, hogy te nézel tovább?
4: Van, hogy ráveszem magam, hogy igen, akkor játsszuk ezt le. De miközben gúnyosan is közelítek rá, pont ugyanabban a pillanatban, hogy most akkor ez meg mi. Most itt ki a nagyobb csávó, vagy a határozottabb, vagy a nagyobb egyéniség, vagy netalántán bizonyos fizikai adottságokat csekkolgatunk éppen, hogy miről szól a történet.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett színésznő.
2: Azt nem szeretem, ha valaki úgy néz, hogy...
3: Hogy bámul.
2: Bámul. Vagy az, amikor tudod, amikor így a hibákat nézi az arcodon.
3: Aha, amikor, hogy így nézi.
2: Uh-huh, igen, amikor úgy, meg azt se szeretem, amikor csak egy testrészemet nézi valaki.
3: Melyiket? Egyszerre többet kell akkor nézni, tehát nem szabad csak mondjuk az orrot hegyét
2: nézni. Az nem szabad az orromat nézni. Csak hogyha lentem néznek csak, és azzal beszélgetnek, azt nem szeretem. Jöttem már zavarba nézéstől. Tehát, hogy azt nem szeretem, mikor annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz, és akkor én tudok még vörösödni. Tehát én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
3: De úgy, hogy tetszel neki, arra gondolsz?
2: Hát igen.
3: Annyira nagyon tetszel neki, hogy és amikor... annyira érzed, hogy úristen, annyira tetszem annak a másiknak.
2: Hát olyan valamikor félelmetes, valamikor még nyilván, ha neked is tetszik, akkor az...
3: Akkor van a pirosság, nem?
2: Igen.
3: Neked is tetszik, és akkor az arcbőröd megmutatja, hogy jó napot kívánok, maga nekem is tetszik.
2: Hát vagy az, hogy zavarba jöttem. Én nagyon tudok zavarba jönni.
3: Igen. Csodálatos, akkor most ez nem baj, hogy elmondtad mindenkinek, hogyha
2: piros leszel. Ja, hogyha vörös leszel, vagyok, akkor zavarba vagyok. Szerintem ők is tudják.
3: Az azt jelenti, hogy akkor ő is tetszik. Tehát, ha egy férfi néz nagyon, és hirtelen piros leszel, akkor tetszik. De így van, nem?
2: Hát igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Hogyha mondjuk a gyerekemmel megyünk az utcán, vagy egy üzletközpontba, vagy akárhol, akkor ő néha rám szól már, hogy ne nézzem már annyira, mert már gáz, ahogy én nézem azt, akit bármilyen indokból kifolyólag, ugye.
3: Nézem.
4: Egyszerűen nézem.
3: És milyen indokkal szoktál nézni csak úgy embereket? Tehát tulajdonképpen lehet, hogy néha bámulsz?
4: Valószínűleg igen.
3: Bámulsz.
4: Szinte tudat alatt is lehet egyébként, hogy már, vagy ott felejtem a szememet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tudsz úgy nézni mondjuk szinte hátulról vagy oldalról valakit, hogy az akár konkrétan meg is forduljon, mert megérzi, hogy valaki annyira nézi, hogy szinte körbenéz, hogy mi ez az érzés. Tudsz annyira nézni, tehát annyira szugerálni.
2: Ha akarom, akkor valószínűleg igen, aztán az már az ő dolga, vagy az ő képessége, hogy ezt megérzi-e vagy sem.
1: Na és téged lehet úgy nézni, annyira nézni, meg te megérzed akkor, hogyha valaki nem tudod, nem érzékeled, látva, hogy néznek, csak mondjuk oldalról valaki néz, akkor megérzed?
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Én úgy gondolom, hogy bennem van ilyen kapacitás, igen.
1: Azt meg tudod tenni, hogy mondjuk leválasztod magad a nézésről. Tehát, hogy mondjuk egyszerűen lekapcsolod magad, és figyelmen kívül hagyod, meg is feledkezel róla.
4: Igen,
1: volt. És mondjuk beteszed magad egy burokba, és ha néznek, ha nem néznek, teljesen nem is veszed észre. Tehát tudsz ilyen burokban közlekedni?
4: Igen, szerintem úgy az elmúlt, nem tudom, 15 év mióta úgy a színpadon mozgok, azóta egy kifejlesztettem erre egy ilyen képességet, és abszolút egy ilyen kis saját kis burokban élek.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: És ha picit zavar is, akkor talán csak eleinte zavar, és aztán egy idő után próbálom ezt ignorálni valamilyen szinten, vagy egészen más dolgokról elgondolkodni.
1: Hány méteres lehet körülbelül az a burok, ha egy gondolatban elképzeled, ami körülötted egy ilyen gondolat, erő, burok?
4: Nagyon pici. Tehát, hogy nem akarok hatalmas falakat állítani magam és az emberek közé. Inkább csak éppen annyit, ami engem épp megvéd. Tehát, hogy nem szeretek teljesen elzárkózni, sőt, azon dolgozom már hosszú évek óta, hogy inkább nyitottabb legyek, mint sem zárkózott. És éppen ez csak annyira véd ez a burok, hogyha bármi rosszul sül el, akkor tudjak mögé bújni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Én bírom azt is.
1: Bírod?
2: Igen.
1: Szeretnéd, hogy figyeljen valaki, de figyelj már, légy szíves. Nem figyel.
2: Hát, ha nem figyel, hát nem figyel.
3: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Akkor én elfogadom. Elfogadom, mert azt nem szeretném soha, hogy valaki erőszakból figyeljen rám. Eleve nem szeretném azt sem, hogy valaki azért töltsön velem időt, bármilyen időt, mert muszáj. Azt szeretném, ha az életem olyan lenne, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akik velem szeretnének lenni akkor és abban a pillanatban.
1: Szoktad azt érezni egyébként, hogy amikor egyedül ülsz hétköznap az asztalnál, tényleg teljesen egyedül, hogy azért akkor is van egy olyan felső vagy valamilyen szem, ami téged figyel?
4: Sokáig volt ilyen bennem egyébként.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: Nekem édesapám meghalt, amikor 21 éves voltam, és nem igazán tudtam feldolgozni ezt a dolgot nagyon-nagyon sokáig. És próbáltam, amikor rossz dolgok történtek velem, vagy olyan időszakot éltem, amikor nehézségeket éltem át, próbáltam úgy felfogni, hogy édesapám velem van. Aztán ez egy idő után átformálódott egy picit, tehát hogy nem az ő személyiségének tulajdonítottam már ezt, hanem valami felsőbbrendűnek, aki valaki, tehát hogy egy szemét képzeltem oda, de azt nem tudtam meg személyesíteni, sőt még arcot sem tudtam volna hozzá társítani, de úgy bennem volt, hogy ő ott van, ő figyel, és hogy ő az, aki nem is feltétlenül segít, de hogy ad egy kis löketet, hogyha valamihez nincs elég erőm.
1: Mai napig megvan ez az érzés? Mindig
4: igen.
1: Megvan?
4: Igen, igen.
1: Akkor ez állandósul.
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. I want you to

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Borzalmas arra.
1: Lekonyultam a sajad, és igen. Mit csinálsz olyankor?
2: Hogyha a férjemet megkérdeznék egyébként, hogy mi az, amit nem tudok elviselni, akkor ez lenne. És ő ezt pontosan tudja, hát kikelek magamból.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Tehát, hogyha én éppen magyarázok, vagy valami tényleg számomra nagyon fontosról tartok, nem csak kis előadás, de akár egy kétmondatos valamit, és nem figyelnek rám, szörnyű.
1: Ezek szerint kis előadást is szoktál, hogy nagy előadást is tulajdonképpen.
2: Igen, mindenféle tudok.
1: Előadást tartasz, és akkor arra figyelni kell.
2: Igen, igen.
1: Nem szabad közben más csinálni, mondjuk valamit még pakolni, vagy sem. Akkor arra kell figyelni, és csak arra.
2: Felmegy a vérnyomásom tőle.
1: Meg is állítod esetleg a másik embert, hogy most légy szíves, csak rám figyelj.
2: Igen.
1: No, rá is szólsz esetleg, hogy most légy szíves, figyelj.
2: Így van.
1: És akkor ő figyel.
2: Lehet, hogy nem elsőre, de másodjára már, mikor úgy szólok, akkor igen.
1: Felszólításra, igen. De egyébként valahol megértem tulajdonképpen, igen. Tehát igényled a teljes figyelmet.
2: Igen, mert szükségem van arra, hogy néha én is ki tudjam adni magamból, akár csak a véleményemet, vagy csak hogyha mesélek egy történetet is, és nekem nagyon fontos az, hogy az ember, hogyha még szemmel nem is feltétlenül veszi fel velem a kontaktust, de hogy egy kicsit érezzem azt, hogy igenis ő hallgat, és ott van.
1: De legjobb azért, hogyha szemmel is felveszi a kontaktust, figyel,
2: igen,
1: hallgat, és nem csak néz, hanem rendesen figyel.
2: Igen, az a másik nagyon rossz, amikor valaki néz, de egyébként nem ott jár fejben.
1: Észreveszed azonnal, és rászolsz, figyelsz te egyáltalán.
2: Igen.
3: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Ez létező probléma, generációs szerintem leginkább. Tehát én azt tapasztalom, hogy a nálam jóval fiatalabbak megpróbálják eljátszani bizonyos helyzetekben, hogy igen, ott van és figyel, mondjuk tiszteletből, de közben igazából egyáltalán nem érdekli, mert nincsen semmiféle sors közösség köztünk.
1: Mert hogy beszélgetésben, vagy találkozásban, vagy hogy...
4: Hát igen. Elindul egy beszélgetés, és ő elmondja magáét, akkor én ezt úgy nagyjából akceptálom. És amikor én is hozzáfűzném a mondandómat, akkor én ezt mondjuk észre szoktam venni, hogy igazából abszolút
1: nem figyel.
4: Mondjuk nyúl a telefonjáért. Van olyan, egyébként ezt direkt ki szoktam próbálni, amikor ilyen esetekre vagyok figyelmes, hogy mondat felén el abba hagyom. Tegnap voltunk kirándulni, és még mielőtt bementünk volna a barlangba. És fel se tűnik neki.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Balaton Rádió.

0: az minden. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki. Pontosan azért, hogy ne kövessek el olyan dolgokat, amik után szégyelném magamat.
1: Amikor egyszerre nagyon sokan néznek, akkor annak milyen fajta hatásait, tüneteit szoktad érzékelni? Könnyebbnek érzed magad, vagy szinte lemegsz?
2: Én a színpadon, hogyha jól sikerül egy előadás, én 5 kiló vagyok. Tehát, hogy
1: összesen.
2: Nekem akkor nincsenek. Én akkor nem vagyok beteg, akkor nem fáj a lábam, akkor nem vagyok allergiás. Tehát, ha a színpadon minden jól sül el, akkor én vagyok a világon a legkönnyebb és legegészségesebb ember, aki kirepül, és tehát, hogy én csak így itt repkedek.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Az ember úgymond szárnyakat kap, és duplán teljesít, mert akkora ösztönző erőt ad az érdeklődés, vagy akkor középpontba kerülés, mind fizikailag, tehát a fizikai teljesítményedet befolyásolja, másrészt pedig mondjuk olyan konf dumákat mondasz, amit előre nem találták ki, és utólag konstatálod azt, hogy fú, ezt meg olyan francból szedtem, megtartjuk.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwin innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwin telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
2: Időjárás.
3: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

karácsony tomaj, hímfisorok, keresztek és a hegy alatti élet. Badacsony tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazalt oszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándokhely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állíttatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászonnyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony tomaj. Természet, örökség, ízek.

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagybetűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon borossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni síták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építtetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy névatáblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami. Mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő.
nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

Balatonalmádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon Balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyaszai István tervei alapján. Aki látta már, azt tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is. A Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balatonalmádi történelme persze nem csak egyház történet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a városrészek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balatonalmádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns,

kellemes lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza balatonalmádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a... Na jó, maradjunk még! Című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balatonalmádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Balatonbogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiderül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban, Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek, családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Időjárás.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

Balatonlelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balatonlellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület, mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferencke urasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát. Később az oltárkép is megújult, Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is.
kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A kis hegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is.

csonkatorony árnyéka is a szőlő türelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró, emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak művelése itt nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak. Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős bor kultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

Fonyód. Sétányok, villák és a kriptovilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy település és egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá. 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt. Dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak település, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A várhegyi széplátó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század eleji nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panoráma sétánynak hívják, ami a várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi Bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélem a sétánynak hívják, ami a várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi Bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part

szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült Bélateleten, és egyszerre közösségi pont is tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartó oszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen fémszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben abrudbányai Rédigerödön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándokhellyé vált. Fonyód ettől fonyúdi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi, és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kriptavilla terébe.

Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyar fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik főszintere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat.
Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastélyi, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem díszszó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Időjárás.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Üdvözlöm Önöket, ez a Média Egy. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabó Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy értem, mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVL körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
3: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített betonkeménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdtem működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy veszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatói is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy a szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1% ról beszélünk.
2: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
3: Union, így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó, és azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága, ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor az tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk ezekkel, teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszhatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen teljesítmény nélküli figurák, tömegét CDL kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy fontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van. Független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van ez az Európai Média Szabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan... Az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény is nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
2: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont, mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
3: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíj, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kijátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
2: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy ez egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
3: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható a gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most nulla átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésre nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy perre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseltek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett soron alkudozni, mint hogy az egész kultúra és szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert ebben nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a ZDF és az ARD, együttesen erősebb, mint a Proziban és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mint ha orvosok azt mondják, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-öt, 6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállást, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
2: Azt volt is, ugye balhé, ott ez az álhírt balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, hogy ott van következménye.
3: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-n vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a ZDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-27%, és akkor mondjuk egy RTL meg 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg a angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pionírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platformrendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobbján így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen. Nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilárisan a két tévé különbözik. A hírszolgáltatásban meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én oda mész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném, szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát lelettünk betegítve, nem igaz?
2: Hát hogyne. Persze, hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédia itt riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
3: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az a középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, összetudtak fogni, és fölépült a város. Tehát, hogy és valahogy most, ami itt a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, de nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
2: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
3: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy a megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották. Hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Kell, van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nem, nincs jogom, hogy ilyen többes szám első szemű beszéljek. Behoz a tudatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
2: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTVA reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormány közeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
3: Hát nyilván ez alig, ha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen, jól tudom, akkor a Sales House is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, a most létrejövő kormány sem fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a NTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
2: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
3: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgatója, kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, annaknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
0: A Balaton legjobb slágerei.
4: Balaton Rádió. Minden nappal a legjobbakkal.

0: Véről beszélünk. Most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebben valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszanézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog le foglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan kikert. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy baromi izgalmas szórakoztató jellegű műsorra ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége lesz. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
1: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat. Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. Nem éri meg nekik, de van olyan, ami nekik is megérni.
0: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolgok közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek. És hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész médiarendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanatban a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük beléjük égett valahogy a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai, a később kialakuló

0: pártoknak, hogyan nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá a nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, hogy sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
0: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
1: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
0: Ugyanaz a véleményem, mint neked. Tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis tartok, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció, valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
1: Tehát hát az 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
0: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott bent dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az már mind nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
1: Kitiltott emberek, igen.
0: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a ott több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem emeltek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég pontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek. Tehát, hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot, hanem nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott útciki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitült ez be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
1: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
0: Most ez
1: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
0: elindultam, régen. És igen, 200 szavazattal maradtam le, ez a végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként mindenképpen teljes úgy, egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
1: Kár, pedig meghallgatnám, hogy mi volt
0: de,
1: azért.
0: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Ugye olyan díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét. És nekem, pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat. Tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha azt mondom, beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni, kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni, Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezte-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
0: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is meg van némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebbe a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártóhatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
0: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszternek rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízzunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlenül rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben. Van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalom is, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
0: Abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most, de arra ugye a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját. Elég világos a média, az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a bugó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk, jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai, a világ történéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerre vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly, tehát hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnyi Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva átjövünk.
2: A Balaton legjobb slágerei.
3: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felül.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
0: Időjárás.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsi pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsi pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Több mint 2,5 ezer panasz, ez a közműszolgáltatókkal szembeni tavalyi mérleg. Szerintem ezen senki sem lepődik meg. Sok a bajunk velük, amelyeknek egy része, valljuk meg, abból fakad, hogy sokak nincsenek tisztában fogyasztói kötelezettségükkel sem. Hogy melyik közműfajtára és miért panaszkodunk legtöbbet, és mire figyeljünk a saját érdekünkben, erről is beszélgetünk a mai műsorban. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egy hallgató történetét végigolvasva gondoltuk azt, hogy beszélnünk kell a fogbeültetések kapcsán a fogyasztói jogainkról, mert hogy azok vannak nekünk, csak kevését tudjuk. Felmerül ugyanis a kérdés, egyáltalán lehetnek-e egy orvosi beavatkozás kapcsán milyen fogyasztói jogaink, illetve hogy milyenek ezek a fogyasztói jogok. Aztán beszélünk ma a biztosítással kapcsolatos panaszokkal, nagyon-nagyon sokat panaszkodunk a biztosítókra, legalábbis ez derül ki a pénzügyi békeltető testület összegzéséből. De az is kiderül, hogy mik azok a pontok, ahol elakadunk, elakadhatunk. Ma szeretnénk, hogyha fellibbenne a függöny és mindenki alaposan körbejárjuk mi ezt, és mindenki tudná, hogy mikor, hova fordulhatnak. Aztán foglalkozunk arról is, hogy mikor szállíthatják el az autónkat. Ugye mindenkinek réme az úgynevezett lopós autók, szerintem van, mikor ilyen random módon jelennek meg és viszik el az autót. Nem kevés pénzbe fáj ez nekünk, és milyen jogaink vannak velük szembe, erről is fogunk beszélni a mai műsorban. Mint hogy arról is, hogy itthon is gyakorlatilag egy nem ritka az, amikor félrevezetik a vevőket, illetve hát a fogyasztókat. Egy irat megsemmisítő kapcsán végig beszéljük, hogy hányszor lehet szórakozni, packázni velünk, vagyis ha igaz az, hogy háromszori javítás után kötelesek kicserélni, visszaadni a pénzt, akkor miért szórakoztak egy hallgatóval? Erre is választ kaphatnak mindazok, akik végighallgatják a mai műsort. Nagyjából ezek a témák, és már is belevágunk. És ahogy azt a felvezetőben hallhatták, lassan már nincsen műsorparkolási ügyeink, vagy éppen büntetéseink nélkül, de pont azért, mert ez egy nagyon fajsúlyos terület, és én, mint autós is azt mondom, hogy itt nagyon sokat tanulok ennek kapcsán, mert azt hiszem, hogy talán a múltkor pont az 5 perces türelmi időről volt szó, és én is megdöbbenéssel hallottam, hogy az nem arra szolgál, hogy eltotyogjak a parkolórához, hanem egészen máshol. Na de ma ugye arról fogunk beszélgetni, hogy mikor szállíthatják el a lopós autók az autómat. Szerintem már mindenkivel megesett, dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértővel is, ugye megesett már veled is?
4: Igen, sajnos velem is előfordult.
3: Egyszer?
4: Ennek mindannyian áldozatai leszünk.
3: Egyszer volt?
4: Nem. Ez csak időkérdése, nem egyszer volt.
3: Én azt hittem, hogy ügyvéd módjára másról kezdesz beszélni. Nekem egyszer volt, de az egy mélyen szántó volt, mert ilyen utalanok, tehát az egy dolog, hogy megbüntettek, az egy dolog, hogy még egyszer megbüntettek, az meg a harmadik dolog, hogy valami a világ vége után 4 perce volt az autó.
4: Igen, ezt általában ugye külvárosi közterületfelügyelet által fenntartott területre szállítják el, de ugye mi az, amire figyelnünk kell, mikor szállíthatja el ugye a közterületfelügyelő az autónkat? Ugye az egyik eset az, hogyha az akadályozza a forgalmat, tehát például kapubejáróban, forgalmi sávban, vagy kijelölt gyalogos átkelő helyen parkolunk, akkor ugye akadályozzuk a forgalmat, ugye ez az elszállítást vonja maga után, vagy ha veszélyezteti a közlekedés biztonságot, olyan helyen várakozunk, ahol baleset veszélyt idézünk elő, illetőleg az üzemképtelen járművet is elszállíthatják. Ugye ehhez elegendő az, hogyha például a gépjárműnek nincsen rendszáma, vagy lejárt a műszakia. Ilyenkor ugye a szállítást megelőzően egy 10 napos figyelmeztető matricát kell elhelyezni a gépjármű vezető oldali ablakán. Tehát, hogyha a 10 napon belül a üzemben tartó tulajdonos nem intézkedik önként akkor az elszállítás elviszi. Iránt, akkor ugye elszállítják, és hát ugye, ahogy egy elmúlt adásban beszéltünk már a kerékbilincs cselés lehetőségéről, ugye a kerékbilincs cseléstől számított 48 órán belül, ha a gépjármű tulajdonosa nem jelentkezik a érdekében, hogy ezt leszedik, akkor 48 órán túl azt is elszállítják.
3: Meg egyébként akkor, mikor ilyen nagy rendezvények vannak, akkor is oda ki szokták tenni ezt a jelet, hogyha eddig nem takarítod el az autódat, akkor elszállítják, és mondjuk nekem az jutott eszembe, én valahol boldogan nyaralok Rawalpindibe, és én leparkoltam, és honnan tudtam volna, hogy 2 hét múlva ott éppen valami esemény lesz, akkor nagyon mérges az ember, hogy hazajön, és nem tudja, hogy ellopták az autóját, avagy elvitték. Erről nem kell értesítést?
4: Igen, ezt sajnos megtehetik, mert ugye azért ezt nem hetekkel előtte szokták jelezni, hanem általában mondjuk egy 3 nappal előtte rakják ki a mobiltáblákat, és azon fel van tüntetve ugye az az időköz, amikor ugye az adott helyen nem lehet várakozni, és sajnos igen, ez is az elszállítást vonja maga után, és ugye hát azért itt nem apró pénzzel kell számolnunk a költségeket tekintve, mert ugye először ki kell fizessük ugye magát a elszállításnak a díját, ami egy olyan 20 000 forint körüli összeg között mozog.
3: Ennyi már.
4: Illetőleg ugye nyilván ugye ez egy szabálytalan parkolás, szabálysértés, így ugye a szabálysértési vagy helyi bírságot is ki kell fizetni. Ez azért ugye önkormányzatonként eltérő lehet, de akár egy 65 000 forintos bírságot is maga után vonhat. Illetve ott van még ugye a napi tárolási díj, tehát hogyha én több napon keresztül nem megyek a gépjárműre, akkor ugye naponta ez egységesen 3200 forint, ezt meg kell fizetnem.
3: Tehát tulajdonképpen
4: egy olyan százasba simán belefáj az, hogy ha én nem figyelek és szabálytalanul parkolom a járművet. Illetőleg ugye, hát ha még kicsit távolabb megyünk a történetbe, ugye akkor azt is megvizsgálhatjuk, hogy mi történik az elszállított autóval, hogyha valaki egyáltalán nem jelentkezik érte. Mert ugye általában, hogyha...
3: nem ezek van.
4: De az ugye az a legvége, tehát ugye a szállítást követően ugye a közterület felügyeletnek meg kell kísérelni, felvenni a kapcsolatot közvetlenül ugye a gépjármű tulajdonossal, üzemben tartóval, ugye jelezve azt, hogy melyik telephelyen található a gépjármű, és milyen feltételekkel tudja azt onnan, fogalmazunk úgy, hogy kiváltani. De hogyha valaki 6 hónapon túl sem jelentkezik ugye a gépjárműért, akkor a közterület felügyelet jogosult ugye ezt vagy árverésen értékesíteni, vagy akár elbontani ugye azt a gépjárművet, és úgy alkatrészenként értékesíteni. Ami még nagyon fontos, tehát hogy még egy kicsikét tetézzük a hátrányt, hogy ha az autó értékesítése során befolyt vételár nem fedezi az addig felhalmozott költségeket, tehát a szállítás díj, szabálysértési bírság, tárolási díjat, akkor bizony az a feletti tartozás összegét, azt ugye a hatóság adók módjára behajthatja az üzemben tartón.
3: Hát, hogyha még él az üzemben tartó.
4: Hát egyébként akkor meg Magyarországon egy örökös, él. Akkor felkutatják az örököst, vagy akkor végeredményben ugye a magyar állam lesz.
3: Kettő szeretnék kérdezni, az egyik az, hogy Óbudán konkrétan szerintem 15 éve áll egy utánfutó egy fának kikötve. Nem látok rajta rendszámot, de lehet, hogy azért, mert hogy okosak voltak és levették. Ilyen esetben mi van? Tehát ezt itt az idők végezetéig itt tárolhatják?
4: Én azt gondolom, hogy ezt is elszállíthatják, de sajnos én a városban több helyen tapasztalok olyat, tehát látok olyan autót, ami bőven több, mint nem csak hogy 10 napon, de 6 hónapon túl is ott van. Már tulajdonképpen sokszor nem megállapítható, hogy az csak egy, hogy mondjam, optikailag galambürülék, vagy van alatta fizikálisan ténylegesen egy gépjármű is, tehát hogy olyan szinten, és tehát az, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít bizonyos határidők eltelte esetén az elszállításra. Ugye ez nem feltétlenül egy kötelezvény, tehát sajnos előfordul több esetben az, hogy jóval több ideig ott parkol egy gépjármű.
3: Igen, és itt is, hogy én örülök neki, mert hogy Eichmann Norbert is ideért, mert már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke is jelezte, hogy vele folyna ebbe a beszélgetésbe. Szia!
5: Sziasztok, és üdvözlöm kedves hallgatókat. Igen, azért jelentkeztem, mert volt egy konkrét eset, és említetted ezt a 15 éve ott lévő utánfutót. Nagyon konkrétan az volt, hogy a nejem kapott idegbajt, mert az iskolában nem tudott rendesen parkolni, mert ott volt már hetek vagy hónapok óta egy autó, és ő bejelentette egyébként az önkormányzatnál, és kb. Egy héten belül is szállították onnan. Tehát ez egy érdemes és talán jó megoldás, hogy...
3: Tehát az önkormányzatnál kell bejelenteni.
4: Tehát ugye az állampolgár is önként jelezheti azt, hogyha ilyet tapasztal.
3: A másik kérdésem viszont az, hogy ugye ez főleg a kertvárosiasabb részeken, vagy ahol garázs van, az nagyon jellemző sajnos ma már, hogy pofátlanul beállnak és nem tud az ember a saját tulajdonába bemenni. Ilyenkor tudom, föl kell hívni a közterületfelügyeletet, a saját tapasztalatom az, hogy hümögnek, ki se jönnek, nem, hogy kiküldenek egy lopós autót. Miért nem viszik el ilyenkor jogosan, hisz teljesen indokolatlan akadályozza a magántulajdon használatát?
4: Jogszabály szerint, ha fölhívom a közterület felügyeletet, akkor kötelesek kijönni és intézkedni az elszállítás iránt, hiszen ez egyértelműen az eset, amikor ugye akadályozza a forgalmat.
3: Tehát de leginkább rátesznek egy darab papírt arra az autóra, és aztán elmennek.
4: Pedig el kell, hogy szállítsák, hiszen ugye nekem a magántulajdonomhoz való bejutást ugye gátolják, tehát jogszabály szerint én igenis kérhetem az intézkedést, ha a közterület felügyelő nem intézkedik megfelelően, akkor ugye az intézkedés elmulasztásával szemben pedig panasszal élhetek. Tehát, hogyha ezt az ember ott az a esetleg, hogy mondjam, lustább közterület felügyelőnek elmondja, hogy panasszal fog élni az intézkedés elmulasztásával szemben, akkor én azt gondolom, hogy ez egy kellően kényszerítő erő kell ahhoz legyen, hogy ő ténylegesen akkor intézkedjen az elszállítás
3: egyébként
4: iránt.
3: Egyébként a közterület felügyelőknek ki a felügyelője?
4: Hú, ez egy jó kérdés, én azt gondolom, ez önkormányzat.
3: Önkormányzat, a kerületi önkormányzat.
4: A kerületi, illetve fővárosi
3: önkormányzat. Tehát ott lehet bejelenteni.
4: Így van.
3: Magyarul akkor nagyon drága játék ez, amikor elviszik az autónkat. Szabálytalan parkolás például azért is elvitték régen, mert erre utaztak, hogy egy picit kilógott, még nem 15 méter volt a kereszteződésnél az is elvitték.
4: Hát, igen, régen voltak ilyen történetek, ez már igazság szerint a jog visszaélésszerű gyakorlását jelentette a hatóság részéről. Én is azt gondolom, hogy ilyenek ma már nincsenek, illetőleg az olyan szintű parkolás, ami ugye a gépjármű elszállítását vonja maga után, azért azt általában, hogy mondjam, észreveszi az ember. Tehát nehéz gondatlanságból úgy megállni, hogy az ember ne legyen azzal tisztában, hogy hát nem egy arra kijelölt parkolási helyen parkol, illetőleg, hogy hát mondjuk azt, hogy akadályozza a forgalmat. Aha. Tehát általában ezt észrevesszük, és inkább bízunk abban, hogy tényleg csak 3 percre szaladunk be oda, ahova beszaladunk, és akkor
3: szerintem
4: nem fognak intézkedni.
3: Szerintem mindegyikünk már látott olyat, főleg a Bécsi úton, hogy megállott a keskeny, és a sineken megáll. A villamos csörömpöl, valamikor fél órát nem lehet közlekedni.
4: Igen, tehát ezt nehéz nem észrevenni, hogy
3: és
4: hogy,
3: de
4: hogy
3: ilyenkor miért nem jött? Tehát ilyenkor azt gondolom nagyon indokolt, hogy azonnal ott termedjen a hatóság.
4: Hát itt az a kérdés, hogy a hatóságnak is mennyi a kapacitása, éppen honnan kell azt az adott úgynevezett lopós autót arra a környékre hívni. Tehát azért sok esetben az intézkedés az a természetéből kifolyólag több időt vesz igénybe, mint ameddig az a forgalmat akadályozó parkolási esemény ugye fennáll, de én tapasztaltam már olyat pont ügyfélnél, aki jött hozzám, és
3: szerintem... És a belvárosban vagy.
4: Igen, és 5 percen belül lement, és azt mondta, hogy nincs ott az autója. Tudja, hogy szabálytalanul parkolt úgy a sarkon, hogy bízott benne, és egyszerűen neki pekhe volt, mert valószínű, hogy már akár magát a parkolást már végignézhette egy közterület felügyelő, és tudta, hogy ott volt a környéken
3: hát
4: az autó.
3: Hát meg tudják, hogy hol nem lehet leparkolni, és akkor így arra van. Mennek rá, hát ezt mind a ketten tudjuk. Összefoglalva, tehát nagyon drága, nagyon nem jó, hogyha ilyen dologba belecsúszunk, csak én azt gondolom, hogy pont ott nem működik ez, ahol tényleg jogos lenne. Minden esetre azért sok fontos információt kaptunk. Köszönöm szépen!
2: Facsipesz.
3: És ahogy azt a műsor elején ígértem, biztosítási panaszok kapcsán fogunk beszélgetni egy kicsit. A pénzügyi békeltetőnek azért rengeteg olyan tapasztalata van, meg megoldást is kínál, amit azt gondolom érdemes közzétenni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője megvállalkozott arra, hogy mindenbe képbe tesz minket. Szia!
6: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
3: Kezdjük akkor azzal, hogy ugye te is tudod, meg én is, hogy azt gondolom, hogy a pénzügyi békértetőnek a panaszak törzsét azt a biztosítási vitáink adják.
6: Igen, gyakorlatilag a banki panaszok után a második helyen stabilan ott van a biztosítási jogviták rengeteget, tavaly például 1200 ilyen ügy volt, és gyakorlatilag a legnagyobb hányada ennek a lakásbiztosítási különböző csőtöréstől kezdve különböző káresemények a problémák. Amiért érdemes erről beszélni, az, hogy miközben az egyik oldalon a pénzügyi békéltető testületnek egy klasszikus bírósághoz képest nincs lehetősége szakértők kirendelésére, tanúk meghallgatására, tehát az egyik oldalon korlátozottabbnak tűnhet az eszköztára.
3: De a másik oldalon meg ott a haszna?
6: A másik oldalon viszont ugye ez ingyenes, nagyon gyors. A bíróságnál sokkal gyorsabb, és most tulajdonképpen azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert hogy nagyon, nagyon sok olyan ügyfél van, fogyasztó van, akik találtak megoldást, és szeretnénk erre fölhívni a figyelmet, hogy ilyen esetekben mit tud tenni az ügyfél, hogyha mégis szeretné bizonyítani az igazságát. Volt olyan ügyfél, aki, és ezt a jogi fogalmat én előtte nem nagyon ismertem, úgynevezett előzetes közjegyzői bizonyítással tudott élni.
3: Na, az mi?
6: Ez azt jelenti, hogy megkért egy közjegyzőt, akinek van lehetősége a jog erejénél fogva szakértő kirendelésére, szakértő helyszíni szemle lebonyolítására, és ugyan ez neki előzetesen valamennyi pénzbe belekerült, de hogyha egy akár sok millió forintos lakáskárról beszélünk, és be tudod csatolni egy ilyen dokumentumot, akkor nem kellett szakértőt kirendelni. Itt egy konkrét ügyben tulajdonképpen ezzel a közjegyzői bizonyítással tudott élni.
3: Hogy hívják? Előzetes
6: közjegyzői bizonyítás. Gyakorlatilag bárkit fel tudunk erre kérni. Sokkal egyszerűbb eszköz, hogyha gyakorlatilag a biztosítóval való egyeztetéseket is bekérjük. Nagyon sokszor önmagában ott a biztosítóval való telefonos beszélgetés, amit a jogszabály alapján föl kell venni, a biztosítónak is meg kell őriznie. Ez is nagyon sok tanúsággal szolgálhat az egyesség vagy a döntés kapcsán, de az is nagyon sokat jelenthet, és sok segítséget jelenthet számunkra, hogyha fényképeket vagy videófelvételeket készítünk. Tehát mi magunk dokumentáljuk a történetet, és ez is az utolagos bizonyításnál egy nagyon nagy fogozót jelenthet a pénzügyi
3: bekéteten. Egyébként van olyan biztosító, aki azt kéri, hogy ki se jönnek, fotózzam le, mondjuk az ablaküvegem betört, fotózzam le, küldjek be ilyen fotót, olyan fotót, nem tudom hányat föl kellett tölteni, és a számlát beküldtem, tehát nyilván ez nem ilyen vitás ügyekben van, de egy csomó mindenben már egyszerűbbé tették az életünket.
6: Digitális a kárrendezés is, sőt a minősített fogyasztóvált otthonbiztosításunknak.
3: Tehát neki sem ennek soha?
6: Igen, azért ez nagyon függ attól, hogy itt mekkora kárösszegről van szó, mi a pontos bejelentés, milyen kártérítést vagy kártérítést várunk el. Amit szeretnék még mondani, hogy milyen eszköztárunk van, ezt is kevesen tudják, hogyha mi előzetesen már nyilván a biztosított tudtával, ismeretével megtettünk kárenyhítési vagy hát a kár elhárításra vonatkozóan lépéseket, akkor az is elképzelhető, hogy azok a cégek, akiknek a segítségével ezt megtettük, ők tudnak segíteni. Egy konkrét esetben...
3: Tehát magyarul, hogyha elkezdett beömleni a lakásomba a víz, akkor nem vártam meg, míg a biztosító fizet, hanem kihívtam egy szakcéget, és azok igen. kárt állítottak el, és dokumentálták, és kaptam róla egy igazolást.
6: Annyi a feladatom, hogy pár napig, vagy amíg ők kiérnek, a biztosító kiér, addig ne nagyon mozgassam a dolgokat.
3: De közben
6: kárt is kell enyhítenem, hogy még súlyosabb ne legyen a kár.
3: Senki sem szeret akváriumban élni.
6: Illetve
3: mondjuk.
6: Ha utólag már a biztosító fölmérte a kárt, aha. megállapod, vagy hát ő adott már egy kifizetési összeghatárt, és nekem még további követelés van ügyfélként, akkor elképzelhető, hogy ezt én tudom igazolni. Egy konkrét történetben egy csőtöréskárról volt szó, és a biztosító nagyon korrekt módon a helyreállítási költségeket, illetve ez is egy szokásos vita, az elfolyt víz összegét is megfizette, de az ügyfélnek további követelése volt, mert ez a jó pár köbméter víz, az ott maradt az ő házában, és gyakorlatilag azt onnan ki kellett szivattyúzni, különben további súlyos állagromlás következett volna, penészedés, ellázás, stb. Na ezt már nem akarta kifizetni a biztosító, és az ügyfél amellett, hogy először egy számlát hozott a biztosítónak, ez kevés volt, de utána kiderült, hogy ez a szakcég, aki ezt a szárítást, kiszivattyúzást végezte, nagyon professzionális módon egyrészt ezt videóval dokumentálta, aha. másrészt egy nagyon profi szaktanúsítványt adott, amit a biztosító végignézett, és azt mondta, hogy én fizetek. Tehát nagyon-nagyon széles az eszköztárunk. Tulajdonképpen arról szól ez a kis üzenetünk, hogy miközben tényleg tanult szakértőt nem tud fizetni a pénzügyi béketető, ennek ellenére óriási eszköztárunk van arra, hogy tudjuk az igazunkat bizonyítani.
3: Számomra meg az a legfontosabb ebből az egész beszélgetésből, az evidens, hogyha bajunk van, akkor forduljunk a PBT-hez, mert ingyenes és gyors,
6: de... Pénzügyi béketetők rövidítése.
3: Igen, pénzügyi béketető testülethez, de ami egy nagyon fontos új információ, hogy érdemes előzetes közjegyzői bizonyítást kérni, mert akkor már is van szakvéleményünk, és ezzel meg tudjuk gyorsítani, hogy az ügy végére pont kerüljön, és nem kell bíróságra menni.
6: Így van. Vagy őket, a közjegyzőket, vagy egyéb szakértőket is meg tudunk...
3: De nyilván így olcsóbb, mint hogyha...
6: Olcsóbb, de lehet ez teljesen ingyenes aha. is. Egy példánál, egy viharkár esetében a biztosító például azt mondta, szétverte a redőnyét, a külső részét a háznak, a vihar, azt mondta, hogy akkoriban nem volt vihar azon a településen, és annyit tett az ügyfél, hogy az állami meteorológiai szolgálattól hozott egy tanúsítványt, hogy de volt, és ezzel is ingyenesen tudjunk nagy összegeket visszaszerezni.
3: Bevallom, imádom az ilyen konkrét történeteket, mert szerintem sokkal inkább beragad a fejünkbe az üzenete. Minden Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Facsipesz.
3: Több mint 2500 panasz volt, mint ahogy azt már mondtam is a műsor elején a közműszolgáltatókkal szemben, de csak tavaly, tehát azért sokat panaszkodunk rájuk, de élek a gyanúval, mint hogy korábban itt a biztosítókról is szó volt, hogy ez egyáltalán nem ok nélküli. Tehát azért elgondolkoztató az, hogy miért is van. Ami még érdekes lehet a tanulságokból, hogy melyik típusú közműcégekre vagyunk leginkább kiakadva, és hogy ha panaszkodunk, akkor mi az, amire tényleg figyeljünk, hogy hatékony és hatásos is lehet. Egymar Norberthez fordulok, bocsánat, de már itt van velünk Zentai András, ovega.hu főszerkesztője is, mert hogy korábban ő itt ebben a műsorban egy csomó érdekességet mondott a közműcégekről, ilyen mindenféle időpontokról, úgyhogy megkértem, hogy ő is jöjjön el, és beszélgessünk itt hármasba. Erről szia neked is, mert Norbi van.
7: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
3: Szóval, akkor kezdjük azzal, hogy tavaly tényleg nagyon sokat, ki voltunk ezekre a cégekre.
5: Igen, de azért azt gondolom, hogy árnyalnunk kell a képet mindenképpen. Tehát 2500-nál is több panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a kormányhivatalokhoz, valamilyen közüzemi szolgáltatáshoz. Igen. Egyébként így említetted a felvezetőben, a legtöbb, több mint a fele a villamos energia szolgáltatást érintette, aztán a vízi közmű szolgáltatás volt, mert dobogón végzett a földgáz szolgáltatás, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések
3: egyébként
5: voltak a legtöbb.
3: Nem akarok itt poénkodni, de emlékeztek arra a régi reklámra, ha áram van, minden van.
5: Igen. Hát ez a mai internet vezérelt a világban, azt gondolom, és
7: én
5: szülőként meg...
7: Én ezt szállóigeként ezt a régi szlogent, igen.
3: Jó, szerintem. Na mindegy, hát, visszatérünk a komoly dolgokra. Nekem pedig az volt az érzésem, hogy a vízi közműszolgáltatókra vannak jobban ki az emberek, mert olyan történeteket hallok, hogy döbbenet.
5: Mi azt tapasztaltuk, hogy így az áramnál volt a leggyakoribb, de ugye ez a 2500 panasz, ez a bejelentett panasz jelenti.
3: Ez nem azt jelenti, hogy ez a valóság.
5: Hogy mindegyik problémát, meg azt jelenti, hogy ebből mindegyik probléma volt, mert ebből csak 600 esetben indult fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, amikor tényleg muszáj volt megindítani az eljárást, és ebből, csak még befejezem, 157 esetben állapítottak meg csak jogsértést a hatóságok. Magyarul lehet, hogy 2500-szor bejelentettük, de abból csak 157 volt, amikor jogos volt a panasz, és amikor tényleg akár kötelezni kellett a közműszolgáltatót, vagy ne az Isten bírságolni.
3: Számomra ott kezdődik, hogy az sem köztudomású, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz is lehet fordulni közműcégekkel kapcsolatos panaszok esetén, mert hogy mindenki a közműcégéhez rohangászik, utána meg a békéltető testülethez. A békéltető testületnél egyébként utána néztem, sokkal, de sokkal több ilyen ügy volt. Szóval ez azért annyira nem örüljünk ennek.
5: Igen, az árnyalt képet még szeretném újra árnyalni. Két dolog. Egyrészt ugye a hatáskört említetted, ugye más az energiahivatalnak is vannak bizonyos hatáskörei közműszolgáltatással kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi hatóságnak is. A másik az pedig, hogy első körben mindig minden esetben a közműszolgáltatónál kell bejelenteni a panaszt. Ennek három oka van egyébként. Az alapvető ok az, hogy a jogszabály előírja, de igazából az, hogy békeltető testületi eljárást is csak akkor tudunk indítani, ha bejelentettük. Igen. Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás is csak akkor indulhat, ha ezt bejelentettük. És a harmadik talán a legfontosabb, hogy az esetek többségében megoldódik a probléma, hogyha bejelentettük a szolgáltatónál.
3: Tehát, de hogy? Mondjunk
5: el. Úgy, hogy a szolgáltató is próbálja, például megmagyarázza a számlát, vagy ki igazítja a számlát, mert ilyen konkrét eset is van, hogy valójában elsőben rossz számla érkezett, az összeg nem volt megfelelő, panaszkodott a fogyasztó, oda ment a szolgáltatóhoz, a szolgáltató megküldött egy módosító, egy korrekt számlát.
3: Például az sem egészen, azért mondtam, hogy beszélgessünk arról is, hogy nekünk még fogyasztóknak a kötelességeink, mert például számomra egyébként nem logikus, de a szabály szerint, ha én nem kapok mondjuk egy villanyszámlát, akkor, és utána jó megbüntetnek, akkor az az én saram, mert nekem kötelességem tudni, hogy minden hónapban meg kell, hogy kapjam a számlát, és nekem kell fölhívnom a szolgáltatómat, hogyha ezt elmulasztottam, mert ő mossa kezeit, hogy tessék szíves lenni elküldeni ismét a számlát. Ez szerintem nagyon furi, de ez a szabály, ezt ugye tudjuk. De csöndbe vagytok.
7: Igen, ezt én is így tudom. Egyébként én is árnyalnám egy picit ezt a képet, tehát 2500 bejelentés, de gondoljunk már bele, hogy hány ügyfele van az energia, a villamos energia szolgáltatóknak. Tehát gyakorlatilag annyi ügyfele van, ahány háztartás van Magyarországon.
3: Nem, egy csomó helyen már ilyen pénzbedobos óra van. Egyre több. Na mindegy, ezen tényleg kár vitázni, de azért, ha...
7: Én szerintem ez nem olyan nagy szám. Én őszintén szóval örülök ennek, hogy ilyen kevés.
3: De jó neked.
7: Én ezt abszolút, tehát meg is lepődtem, hogy ilyen kevés. Én azt mennél sokkal több van. Azért is egyébként, lehet, ha valaki még nem tudja, akkor elmondom, egy kis önreklámot is csinálok, a hvg.hu-nak van egy ügyfélszolgálata. Ide bárki bármilyen panaszt kérdést megírhat.
3: Fogyasztóvédelmi?
7: Bármilyen, bármilyen. Tehát akármivel kapcsolatban, hogy a hvg.hu-nak van egy olyan, nem tudom, filozófiája, hogy az információs szegénységet próbáljuk mi csökkenteni. Aha. Azt jelenti, hogy mindenféle dologról könnyen hozzáférhető információt adunk az olvasók számára.
3: Ez és volt a reklám helye,
7: igen. De nem csak a reklám, mert rákanyarodok mindjárt, hogy miért mondom ezt most. Tehát konkrétan hozzánk is küldenek állampolgárok olyan e-maileket, amik arról szólnak, hogy nekik valami problémájuk van ezzel, azzal, amazzal. Ezeket a panaszokat sokszor becsatornázzuk természetesen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Békeltető Testületekhez, stb. Mi ugye nem intézzük el ezeket a panaszokat, hanem információt adunk róla, hogy mit kell ebben az ügyben tennie. Amiről egyébként nekünk ilyen közmű szolgáltatókkal kapcsolatban szoktak panaszkodni az emberek, mert sokszor ez a helyzet, az például az volt, hogy ez az előrefizetős villanyóra feltöltésénél van sokszor elakadás, illetve például, hogy most ugye hideg volt a tél, és hozott egy olyan döntést a kormány, hogy mindenkinek jár vissza pénz az energiából. És például, hogy az előfizetős villanyóránál nem íródott neki jóvá az a 7000 forint, aminek jóvá kellett volna írni.
3: De azt hiszem automatikusan a villanynál nem is, hanem ott külön kérvényezni kellett. Én nem is kérvényeztem, én tudom, hogy úgy beidegesedek ezektől a kitölthetetlen digitális...
7: Ugye, aki gázzal fűtenek, nem kell kérvényezni
3: semmit. Az automatikusan kapta, de aki villanya...
7: Akinél nincs a gáz, és előrefizetős villanyórája van, ott egy kicsit más a szituáció. Ott ugye az volt a mondás, hogy a következő feltöltésnél jóvá írodik, de nem írodott jóvá, és akkor most mi történt? Hát ilyenekről hallottuk. Ez ugye nem a tavalyi évre vonatkozik, mert ez egyébként idén volt már, tehát igazából csak átét nem írodott jóvá, és akkor most mi történt? Hát ilyenekről hallottuk. Ez ugye nem a tavalyi évre vonatkozik, mert ez egyébként idén volt már, tehát igazából csak áttételesen tartozik ehhez a

0: tavasszal is, és nem sikerült nekik megoldani, írták, hogy még egy kis türelmet, de 15 napon belül. Itt mi a határidő?
1: Itt is 15 nap, tehát ez a speciális, ugye tudjuk, az általános panaszkezelés az 30 nap, de igen, kifejezetten a közüzemi szolgáltatásoknál, pénzügyi szolgáltatásoknál 15 nap, tehát itt is ezt szigorúan határozza meg a törvény.
0: A másik, amin sokan fölmérgelődtek, mert nekünk is jött ilyen panasz, hogy végre sikerült neki valami telefonautomatával, vagy mivel beszélni, és akkor mindenféle, azt írta szó szerint, hogy a mellbőségét nem kérték, de mindenféle ilyen kódszámokat kértek, hogy ügyfélszámnak hívják, ha jól tudom, vagy szerződésszámnak. Megnéztem, van olyan, nekem digitálisan jönnek, de van, ahol jó nagy számok vannak, és ha kiveri a szemem, tehát hülye vagyok, ha nem veszem észre, de van, ahol nem. És ezért nem tud ügyet intézni. Előfordulnak ilyen ügyek is.
1: Hát elvileg ugye a számla is tartalmazza, amellett, hogy a szerződésünk is, a számla is, hát a vevő azonosító adatok.
0: Neked életszerű, hogy a szerződésekkel sétálsz a falcsebedben?
1: Nem, de a számlával igen. Tehát ha valami gondom van az összeggel, akkor valószínűleg ott van előttem a számla, és azon minden vevő azonosítónak ott kell lenni. És egyébként ez egy nagyon jó tanács, hogyha bármi problémánk van, felhívjuk a telefonos ügyfélszolgálatot, legyenek ott nálunk a számlák, nyilván be kell minket azonosítani, akárkinek nem fognak tájékoztatást adni.
0: Hát ez érdekes. Amiről még pontosan az Entei Andrással beszélgettünk, azok, igen, az elévülési idők, mert hogy kettőt, tehát nem lehet megjegyezni, mert a mi fejünkben az van, mindenütt 5 év, azt az egyet megjegyeztem, hogy a telekommunikációs cégeknél 1 év, de nem tudom, hogy a közmű cégeknél, elevenítsük már egy kicsit föl, ki kezdi, nem tudjátok. Pedig te annyira jól elmondtad, mindegy. Ezek szerint akkor érdemes visszakeresni ezt az anyagot, mert nagyon fontos az is, hogy nem egyforma. Van, ahol 3 év, ha jól emlékszem, van, ahol 5 év, pedig ez a saját érdekünk is, és ez azért baj, mert mi fogyasztók nem tudjuk, és hogyha betámadnak minket valami tartozással, akkor nem tudunk zsebből sem erre jól reagálni. Egyébként idén is lesz egy ilyen, tehát ugyanúgy fogjátok figyelni, hogy a közmű cégek meg, igen, a fogyasztóknak milyen a kapcsolata?
1: Hát sőt, jelen időben mondhatom, hogy vannak ilyen vizsgálatok, tehát folyamatban vannak. Az éves ellenőrzés és vizsgálati programnak ez az egyik pontja most.
0: De mi a cél? Az, hogy kevesebb legyen, vagy az, hogy mi jobban legyünk informálva? Mert ha jól tudom, akkor ezeknél a cégeknél is, tehát nem tudatlanok ülnek ott, hanem fogyasztóvédelmi szempontból is oktatják őket, vannak ilyen cégek, akik ebből élnek, nem is rosszul, hogy ezeket oktatják. Tehát
1: abszolút kettős a cél, nyilvánvaló, hogy kevesebb panasz legyen, meg hogy sokkal tudatosabbak legyenek a fogyasztók. Tehát tudják, hogy mikor élhetnek kifogással, tudják, hogy hova kell bejelentést tenni, és abban is legyenek tudatosak, persze, hogyha nem sikerül megoldani a problémát, hova fordulhatnak. De nyilvánvaló a végső cél az, hogy minél kevesebb probléma legyen, mert megértik a számlát, mert a közműszolgáltató jól számolt nekik, és jól tájékoztó.
0: Látjátok, ha áramban minden van, mert megtaláltad.
2: Ha áramban minden van, természetesen. Egyébként ugye az elévülési időnél pontosan fogalmaztál ezzel kapcsolatban, hogy általánosan ugye Magyarországon 5 év az elévülési idő, de ebből vannak eltérések és kivételek, ugyanis a közüzemi díjaknál, ami például víz, gáz, az elévülés az 3 év, na, és televíziónál és internetnél pedig csak 1 év. De ugye az elévülési idő az úgy működik, hogy csak akkor van, akkor számolódik, ha ez semmilyen jogi lépés nem szakítja meg. Ugye a sima fizetési felszólítás az nem jogi lépés, de például az ügyvédi levél az már jogi lépés, illetve az is megszakítja, hogyha mi a magatartásunkkal tehát azt a képzetet keltjük, hogy ki akarjuk fizetni, például fizetünk valamit.
0: Tehát, de azért az, akkor jól emlékeztem, hogy 3 év az elévülési idő.
2: Így van, 3 év.
0: De ennek, igen, megfelelő lépcsői, meg feltételei is vannak.
2: Igen.
0: Én köszönöm, hogy ezt mindezt elmondtátok. Én még Normit nem engedem el, mert van egy csomó témánk.
3: Facsipesz.
0: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is befutott itt a Célegyenesbe. Köszönöm, hogy itt vagy. Hallgatói kérdéseket ígértem a hallgatóknak, illetve megoldásokat. Kezdjük is mindjárt egy olyan e-mail, amit a facsipesz2025@gmail.com-ra küldött a hallgató. Azt panaszolt, hogy vett egy iratmegsemmisítőgépet, azt már 2-3 szor bedöglött, egyébként szerintem nagyon rosszak, én kivágtam, a kukákem is volt, de ő kitartóan elvitte mindig javítani, és a 3. javítás után, amikor megint megállt a tudomány,

0: berágott, visszavitt, és azt mondta, hogy köszöni szépen, szeretné visszakapni a pénzét. Eddig minden is rendben van, gondolom, mert tőletek megtanultam, hogy ez így szabályos. Elállhat a vételtől, ahogy mondjátok, bikfa nyelven, nem hétköznapi nyelven, de ott akadt el a történet, hogy az áruház, ahol vásárolta, közölte vele, hogy ők adnak egy másikat cseréje. Mondta, hogy dehogy neki soha többet nem kell, azt mondták, jó, akkor kap egy utalványt és vásárolja le. Azt írja a hallgató, hogy ő már erre az áruházláncra rá se tud nézni, mert azzal azonosította, és ez joga van mindenkinek, joga van mindenhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez szabad akarat, és azon háborodott föl, hogy miért kötik őt megint oda, ő már ebben nem bízik abban, hogy jó termékek vannak, miért nem adják vissza a pénzt. Röviden, a kérdés, jogos, hogy megakadályozzák, tehát mondhatják azt, hogy vásárlási utalványt kapsz, kötelező visszaadni ilyen helyzetbe a pénzt.
1: Magánszemély volt, vagy állami
0: szerv? Magánszemély, mondom, egy hallgató, hát egy hallgató nem lehet állami szerv.
1: Ki tudja manapság annyit olvasni ilyenekre.
0: Az a lehallgató szerv, nem állami szerv.
1: A lényeg, az irat megsemmisítőkkel úgy azért némi piaci tapasztalatom van, bár én sem állami szervként darálom a dolgokat, de hogy van annyi tapasztalatom, hogy ténylegesen az olcsóbbja, ami hangsúlyozzuk három felkiáltójellel, hogy ez körülbelül 500 000 forintig van.
0: Igen.
1: Tehát nem arról van szó, hogy
0: de a... Ő is több mint 100 000-re.
1: Így van. Tehát két tudás problémája van, úgyhogy ha egy kicsit a termékekről is tudunk tudást osztani az embereknek, akkor fontos elmondani, hogy az első probléma, hogy a 6-10 ígért lap helyett mondjuk épp hogy nem megy tökre, ha 3-at...
0: Kettőnél fölfor az agya.
1: Így van, ha 3-at megpróbálunk beletolni. A másik pedig tényleg az, hogy nagyon gyakran tönkre megy ez az egészen pici motor, ami bennük van.
0: De mindegy, nem is
1: tanács,
0: ez...
1: mivel hogy alapvetően 10 000 forint fölött vannak ezek a termékek, tehát jótállásra kötelezettek, ezért a jogszabály keretei, hogy hányadik javításra cserét, hányadik cserére pénzt vissza, azok azért viszonylag egyértelműek. Javítást alapvetően 3-szor mindenképpen tűrnie kell a fogyasztónak.
0: Ő tűrte.
1: A 3 javítás után, ha a negyedszer ugyanazzal, vagy bármilyen más hibával elromlik, tehát ezt hangsúlyozzuk ki, mert hallottuk cégektől párszor, hogy ja, hát ez egy másik hiba, nem. A jogszabály teljesen egyértelműen azt várja tehát, el a cégtől, hogy bármilyen meghibásodás esetén negyedszer is elromlik a termék, 3 javítás után, abban az esetben kötelező kicserélni a terméket.
0: Hoppá.
1: Vagy amennyiben nem tudja kicserélni, abban az esetben visszajárhat a vételár.
0: Vagyis akkor soha az életben nem fog megszabadulni az irat megsemmisítő krémálmától ez a szerencsétlen ember, mert ugye, illetve hát itt még akkor vele jó fejek is akartak lenni, nem?
1: Nem ennyire rossz a helyzet, mert azért van egy polgári törvénykönyvünk, amit sokan nem értenek, és alá is írom, hogy a jogtudomány teljesen külön tudomány, és a hétköznapi embereknek nincs rá szükségük, de van bírói gyakorlat, ami azért amennyiben itt 3 javítás volt, már kicserélték egyszer, abban az esetben teljesen tisztán beállhat akár egy érdekmúlás, tehát hogy azt mondom, az hogy na nekem jelent? Erre a termékre többet
0: már
1: nincs szükségem.
0: Ledaráltam, amit kell.
1: Ledaráltam a darálómat, illetőleg alapvetően nem oldotta meg a problémámat, így egy másikat vettem, ez fontos, hogy aha, akkor elmegyek és veszek egy másikat, és azt mondom, hogy amennyiben te kedves elektronikai cikkeket árusító bolt, nekem javítgatsz és cserélsz ugyanarra a, majdnem csúnya szavakat mondtam, ócska készülékre, akkor én veszek máshol másikat, és legyél szíves akkor ennek meg visszafizetni a vételárát, érdekmúlását be. A másik, ezt is tudni
0: kell... De várjunk, arra válaszoljunk a hallgatónak, amit kérdezett. Tehát, ha elismeri érdekmúlását be, vagyis már vette egy másikat is, már nem kell neki innen semmi, akkor készpénzt beköteles, vagy bankkártyára visszautalni, vagy oda kötheti egy ilyen vásárlási utalványra.
1: Ha javítási és a csereigényeket kimerítette
0: igen,
1: már,
0: igen.
1: Tehát mindenképpen azért
0: hát
1: azt gondolom, hogy egy cserét legalább neki tűrnie kell. Hogyha egy cserét is tűrt már, tehát már kicserítek neki egy teljesen új ugyanolyan készlékre, és azzal is ugyanezek a problémák jöttek elő, akkor én azt gondolom, hogy a pénzvisszafizetési igény a fogyasztónak teljesen természetes, sőt, azt is kimondanám, hogy alapvetően a piacon dolgozó normálisabb és tisztességesebb kereskedők ezt már hamarabb megteszik, mert nekik mínuszban van onnantól fogva az a termék, aha, hogy ők azt háromszor javítják, meg egyszer cserélik. Tehát nem akarnak,
0: de akkor nem fizetik akkor nekik a gyártó, vagy nem veszi vissza tőlük, bár mondjuk ez már nem fogyasztóvédelmi kérdés.
1: De egyébként az, és rátapintottál a lényegre, mert általában azokkal a termékekkel szokott gond lenni, ahol a beszállítói, kereskedői kapcsolatban valami gond van. Aha. Nem érik el, megszűnt, nem hajlandó visszavenni, vagy egy olyan alkú alakult ki, ami miatt nem így egy az egybe veszik vissza. Tehát mindig van mögötte valamilyen üzleti ok, de minket ez nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk ez a jogunk három javítás és egy csere után mindenképpen fennáll, és álljunk ki mellette, hogy jogosan követeljük vissza a vételárat.
0: Szuper, tehát akkor a hallgatót megnyugtatjuk, hogy ne hagyja magát. Mondjuk biztos, hogy egy jámbor ember, mert én már biztos visszaszereztem volna. Szóval nem rikácsolva, de nagyon határozottan kell fellépni ilyen esetben. Kedvesen és határozottan.
2: Facsipesz.
0: A2. Nekem erről mindig az A2-es autópálya jut eszembe. Ausztriában, mert én azon sokat jártam, és nem is értettem eleinte, amikor láttam a tejeken ezt az A2-t, hogy mi van az osztrák autópálya finanszírozása. Na mindegy, nem mondok ilyen nagy hülyeségeket, mert tudom, hogy nem az, de megígértem, hogy ma megfejtjük ezt. A nagy tejivó Binder István nincs már itt a stúdióban, mert ő aztán hosszasan tudna magyarázni róla. Viszont be kell érnünk Ejtman Norbi, valaki viszont alaposan, úgy te se tudtad eleinte, hogy
3: nem, így van, pontosan.
0: De hogy lehet, de egyszer csak lehet, hogy valamit ráírnak valamire?
3: Nem, azért ez nem ilyen, hogy csak ráírják. Ja, és, egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy pont ma hajnali 17:30-kor a felségemnek tartottam kis előadást, az A2 tartalmát, illetve amikor készültem a műsorra, de a kollégák szerencsére értenek hozzá, és ez nagyon alaposan felvilágosítottak. Ugye nagyon sokszor látjuk, ez az A2 laktózmentes tej, ez egy rendkívül népszerű, de semmi köze az A2-nek a laktózmentességhez. Hát, mert van A2
0: sima tej. Én csak sima laktózmentest veszek a gyerekem.
3: De van egyébként sima A2 tej is, ami nem laktózmentes.
0: Akkor most meghavartod az agyam.
3: Azért is, most tegyük szerintem akkor tisztában, hogy a laktózmentesség az a tejcukorra, magára a laktózra vonatkozik. Az A2 pedig a tejfehérjére.
0: Mert van, aki mind a kettőre allergiás, van, aki csak a laktózra, van, aki meg csak a tejfehérjére.
3: És ez az A2, ez nem valami GMO-s termék, meg nem egy technológiai folyamat, a tehénről van szó. Aki a tehénnek, nem viccelek, ez az A2, ez egyébként a béta kazein, és ez egy genetikai variáns a tehén, mert olyan genetikai gének vannak, béta kazeinek, amik lehetnek csak A1-ek, csak A2-k, vagy A1 és A2.
0: De ezt miért most kezdték el vizsgálni?
3: Nyilván mind a tudomány állása, mind a kísérletek, hogy az A2 tejfehérje hogyan hat a fogyasztókra, az lehet, hogy eltérő, mint az A1-es genetikában rendelkező, vagy bétakazénnel rendelkező.
0: Tehát aki termékre mindentől fél, az vegyen laktózmentes A2 tejet magyarul, és akkor mindenre be van oltva.
3: Hát igen, vagy igen, vagy egyáltalán ez sem biztos. Ez azért fontos, mert egyébként a cégek, akik A2-vel hogy A2-t használnak mondjuk a tejekre, azt mondják, hogy a sokkal könnyebb bizonyos fogyasztóknak megemészteni, nem okoz puffadást, nem okoz következményeket. De ez tudományos, a WHO által, vagy más állami szerv által nincsen bizonyítva.
0: Ez csak ez Magyarországon fontos. Terjedt el, nem, ez az A2-ről, hogy az Európa.
3: Abszolút nem magyar találmány, az jó, Európában is nyilvánvaló, hogy behoztuk. Nyilván a fogyasztónak kell azt önmagával kvázi kikísérletezni, hogy mondjuk neki az A2 az jobb-e esetleg, mint az A1.
0: Hát én nem vagyok egy kísérleti nyúl, úgyhogy biztos nem fogom, viszont Máté valamit nagyon akar ezzel kapcsolatban.
1: Igen, mert ugye a fogyasztó nem sosem áll meg annál, hogy milyen terméket választunk, hanem hogy mire milyen terméket választunk. Nekem is voltak tejemésztési problémáim, elmentem több laboratóriumba, több vizsgátot lefolytattam.
0: Ha meg gazdag ember.
1: Kifizettem egy csomó pénzt, majd utána kiderült, hogy lényegében a tej 100 összetevőjére lehet a gyomrom érzékeny, és ebből jelenleg laboratóriumban 5-öt, van, aki 8-at tud vizsgálni. Aha. Tehát azért ezt is érdemes végig gondolni, hogy, hogy az ember meddig fut azután, hogy vajon megtalálják-e azt a kis alkotó részt, ami a 16. génvariánsú tehénben van meg.
0: De az, aki viszont bírja a tejet, annak annak tök mindegy, hogy A2-t is iszik.
3: Ilyen szempontból, igen, tehát aki bírja, tehát ilyen szempontból nincs különbség, hogy A1 vagy A2.
0: És ezt akkor ez egy újabb feladat, hogy vizsgáljátok majd a hatóság laboratóriumban, hogy ez megfelele az A2-nek, a tehént fogjátok vizsgálni, vagy a tehet?
3: Hát azt gondolom, ez már túlmegy a fogyasztóvédelmi kérdéskörökön. Itt azért egészségügyi vizsgálatok vannak, és folyamatban a WHO is egyébként vizsgálja, hogy tényleg ennek milyen hatása van.
0: És ezt csak a tejnél láttam, tehát a savanyított termékeknél nem láttam, bár nekem egyszer azt mondta egy orvos, ugye mondtam, az én gyerekem nagyon laktózérzékeny, hogy nehogy már vegyek savanyított laktózmentes feliratú tejterméket, mert minden, ami savanyított, a kefir, a joghurt, a másfél éves sajt, az mind ott, abban már nincs laktóz. Tehát ugye ez is egy, ez egy nagy kamuna, kimondom.
3: Az A2 kifejezetten csak a tejre vonatkozik ilyen szempontból.
0: Ja, aha, csak a tejre. Igen.
2: Ez egyébként nem kamu, hanem ott arról van szó, ugye, hogy ott a gépsornak, amin készül az adott termék, a laktózmentességét garantálják a laktózmentes feliratú terméknél.
0: Na de még ha nem laktózmentesnél, valami, nem akkor, garantálják. Akkor a gépsor is savanyú lesz.
2: De érintkezhet olyannal a csomagolás során akármi, és aki nagyon erősen a laktózra érzékeny, annak ez igenis számít, de egyébként valóban így van, hogy például a savanyodás természetes folyamata, tehát a tejsavas erjedésnek a természetes folyamata során a laktóznak a jelentős része az ugye elhasználódik.
0: Hú, most már ilyen élelmiszeripari szakértőké váltunk, tehát a lényeg az, hogy a kettő, az, ha kimegyünk Ausztriába, az autópálya is, de már nem csak nálunk, hanem Európában is találkozhatunk olyan tejjel, amire föl van írva, hogy a kettő, és ez a
3: Beta-kazein.
0: Kazein. Tehát nem mindegy, melyik tehéntől való.
3: Pontosan, így van.
0: Aha.
3: Így van.
0: Azért elmennék Svájcba megnézném, hogy ott a tehének milyen fajták. Na mindegy. Köszönöm szépen!
4: Facsipesz.
0: Azt gondolom, hogy egy hallgatónak egy írása, panasza kapcsán muszáj belemennünk abba az egészségügybe, mégpedig a fogbeültetésbe, mert egy hihetetlen történetet osztott meg velünk, nagyon röviden annyi, hogy implantáltatott fogat, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, és egy hónap után valami 8-at tettek be neki, egy hónap után az egyik ilyen tartó implant eltört, és így az egész fog lefittyent, vagy használhatatlan, hát nem akarok belemenni a részletekbe. Visszament az orvoshoz, aki először is jól eszítte, hogy miért eszik keményen, de azt írta nekem, hogy egy chipsen tört ez el, és utána mondták, hogy újból kell műteni, újból ez egy borzasztó költség, fájdalom, stb. Mondom a lényeget, megműtötték, kivették, beraktak egy új ilyen implantátumot, és miután minden évben, tehát ilyenkor szerződést kötünk, minden évben el kell mennie egy kontrollra, amikor az első éves kontrollra ment, akkor azt mondta neki az orvos, hogy elnézést kér, mert kiderült, hogy ez a svájci implantátum, ez a széria, ez tényleg kicsit hibás volt, és eltört. De azt nem, azt, amikor beültették a másodikat, nem fizettették ki vele magát az implantot, viszont kifizettették vele az altatást, és hát hogy mi a munkadíjat, elég furcsa hangzik ez egy orvosi szempontból. Tehát, hogy ő jó ráfázott, én azt gondolom, hogy lelkileg is, én nem szeretnék ennek áldozatául esni, és hogy szabályos-e ez, tehát, hogy próbáljuk meg egy kicsit lecsupaszítani a történetet fogyasztóvédelmi szempontra, mert szerintem ezen így nem gondolkodik el senki, amíg nincs baj.
1: Hát remélem, hogy az adást számos fogorvos is hallgatja, mert a tapasztalatom az, hogy bizony a fogorvosok nagy többsége sem gondolkozik el rajta, és van kellően tájékoztatva arról, hogy egy beütetett implantátum, illetve az ő munkája, az ugyanúgy szavatosság és jótása kötelezett lehet. Nyilván a termék szavatosságra és jótállásra maga a munkája, és az elvégzett munka, az meg kell még szavatosságra kötelezett lehet. Úgyhogy pontosabban a szavatosságra kötelezett. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk így elsőre, hogy pont az implantátum az gyógyászati segédeszköznek minősül külön jogszabály alapján, a gyógyászati segédeszközök pedig fel vannak sorolva jótásra kötelezett termékek között, vagyis minden egyes implantátumra, attól függően, hogy mennyi volt az ára, 250 000 forintig 2 év jótállást kell válni, 250 000 forint fölött pedig 3 év jótást kell vállalni.
0: 250 000 alatt nincs, azért várjuk.
1: Így van, én is ettől tartok, hogy túl sok minden nincsen, de mondjuk el tudom képzelni, hogy egy tömés, akár vagy egy egyszerűbb korona lehet, hogy 250 ezer alatt van, tehát álljunk ki, mert azok is abban a kategóriába minden tartoznak. Aha. Az az anyag, amit beépít, az most így azt mondom, a jelen ismereteim szerint, de ha konkrétan van valaki a kérdése, utána nézzünk egyesével, de jelen tudásom szerint az, amit belénk építenek, az alapvetően mind a gyógyászati segédeszköz, hogy hasonló kategóriában van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy innentől fogva egy fogimplantátum az ugyanúgy viselkedik, mint egy klímaberendezés, vagy egy telefon, vagyis nem mint a szánkban hűteni fog nyilván, meg csörögni se remélem, de hogy ugyanúgy viselkedik, hogy amennyiben...
0: De neki csörgött szekintem eltört.
1: Hát ez a rosszabbik eset, igen. De hogy az a nélkül, hogy pont ugyanaz az eljárás, tehát a beépítő, azt eladó fogorvosnak, mert ugye önmagában az implantátumot a fogorvos fogja eladni. Vannak összetettebb esetek, ahol nem, és akkor egy kicsit változik a történet, de azért, hogy aki eladja nekünk az implantátumot, az ugyanolyan kötelezettségekkel bír, mint a telefont értékesítő kiskereskedő. Vagyis mindaddig javítania, cserélnie kell az adott beépített implantátumot, amíg be nem bizonyítja, hogy a hiba az átadás után keletkezett, vagyis, és nem gyártási eredetű.
0: Vagyis kifizettette vele a második munkadíjat meg altatást, és ez jogtalan.
1: Persze, hiszen amikor a telefonunkat bevisszük, az autónkat bevisszük, abban az esetben is mindig ugyanúgy ki kell fizetnie nyilván a teljes költséget. Kiemelném, hogy a polgári törvénykönyv továbbá egy erős mondatban kifejten leírja, hogy a szavatot vagy önmagában összefoglalva a jótási szavatossági, tehát a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek, azok a kötelezettet terhelik. Tehát még a bizonyítási kötelezettség is ebben az esetben, ugye? Tehát nem úgy van, hogy megvárom, hogy a svájciak a hírekben írnak-e valamit erről az implantátumról, hanem ameddig én nem bizonyítom be, hogy nem volt hibás az implantátum, addig nekem ezeket a terheket fizetnem kell. Tehát az kedves ügyfélnek mindösszesen annyi lett volna a dolga, hogy még egyszer lelkileg ráveszi magát arra, hogy beüljön abba a székbe, és még egyszer megcsináltatja ugyanazt
0: de
1: a fogat.
0: De ő kifizette ilyenkor végtelen ideig, nem tudom ez mikor történt, 2-3-4-5 év múlva már futhat a pénzzel, ez volt a tanuló pénzzel.
1: Elévülési időn belül ez érvényesíthető, tehát 5 éven belül természetesen, tehát itt alapvetően az, hogy kiderült utólag, hogy így van, az mindenképpen a fogyasztót segíti, hiszen az orvos által elmondott vélemény is megerősíti, hogy egy hibás teljesítésről van szó, tehát nem, hogy nem bizonyította a fogorvos azt, hogy az implantátumot a fogyasztó rontotta el egy kőcsipszel, hanem ezt nem bizonyítva kifejezetten bebizonyította, hogy ugye az implantátum gyártója hibázott.
0: Igen.
1: Tehát ebben az esetben végképp nincsen semmi kérdés, hogy a fogyasztót költségmentesen megilleti a reparálás.
0: De ha már itt tartunk, majd legközelebb beszélgessünk, mert úgy látszik, hogy fog problémával is szívesen fordulnak hozzánk, egyébként koporsó problémával is fordultak, de én arra még most várnék egy kicsit talán őszig, akkor már úgyis a hangulatunk nem olyan vidám, mint itt a napsütésben. Szóval magyarul 4 vagy 5 olyan történetünk is van, és ezeket majd föl fogjuk dolgozni, amikor hidakra panaszkodnak, és van egy olyan is, amikor az orvos férje megverte az ügyfelet, úgyhogy ezekre is majd készüljünk föl, jó?
1: Annyit azért mondanék megerősítve ezt, hogy például egy eléggé közvetlen, közeli hozzátartozomnak volt egy csiszolás plusz korona készítés, és nem jól vették le a mintát, és nem volt jó, és elindult a vita, hogy ki a hibás ezért. És konkrétan ki akarták újra fizettetni az egész legyártásnak a költségét.
0: Na hát ezért fogunk róla beszélni.
1: Ő veszi le a mintát, ő a felelős.
0: Igen, ezért fogunk erről beszélni. Úgy látszik, hogy ez a fogászati dolgok, ezek kimeríthetetlenek, de még egy mondat, hogy ugyanez minden orvosi beavatkozásra?
1: Hát egy nagy vonalat kell húznunk, ez a társadalom biztosítás által finanszírozott, és a társadalom biztosítás által nem finanszírozott beavatkozás, ugyanis a TB által finanszírozott, tehát a klasszik, nem, úgymond nem fizetős kórházak, igen, azokra teljesen más jogszabályi környezet vonatkozik, nem értek vele egyet, de így van. Amennyiben magánegészségügyben zsebünkből bármilyen magánegészségbiztosításra vagy egyébre finanszírozva rendelünk szolgáltatást, azokra viszont ilyen implantátumok esetében beépített, adott, legyártott, stb. Egészségügyi termékek esetében ott a jótállás szavatosságai ugyanúgy élnek.
0: De még a plasztikai sebészetben is, ugyanis sok rém történet van azzal kapcsolatban is, hogy ilyen műüzéket csináltatnak. nem melleket, és aztán az kiszakad, meg mi, nem, de valami rémisztőek.
1: Erre azt tudom mondani, hogy van barátom, aki Nyugat-Európában, aki Nyugat-Európában pont azt nem, de mást igen, és tudom, hogy az egészségügyi szolgáltatója brutális biztosításokkal rendelkezik, mert hogy olyan mértékben igényelnek kártérítéseket, kártanításokat a fogyasztók az elrontott, vélt vagy valósan rossz beavatkozások után. Így van, de nálunk ugyanazok a jogszabályok. Tehát itt nálunk egyetlen egy nagy különbség van, hogy a bíróságoknál éppen átalakulóban van a kártérítési összeg megítélésének a mértéke. Tehát az elmúlt évtizedekben sajnos a bíróságok nagyon-nagyon konzervatívan ítélték meg Magyarországon a személyi károkat. Ez azt jelenti tényleg, hogy egy simán bebizonyított, akár 100 milliós kártérítés esetén is megítéltek 6 millió forintot, most mondok valamit. A Nyugat-Európában ez nem így megy, tehát lényegében, ha én komolyabb egészségkárosodással elütök valakit egy síterepen vagy biciklivel, és nekem ez felróható, akkor ott nem a 10 milliós, és sajnos nem is a 100 milliós kártérítésekre kell fölkészülni, hanem a milliárdosokra, és ugyanígy vannak az egészségügyben is, kénytelenek kifizetni ezeket, így nálunk.
0: Köszönöm szépen, uraim, hogy eljöttetek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
4: Időjárás.
5: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Ruskó Eszter

0: Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Köszöntelek, Eszter, és kérdezem, hogy jól vagy a nyár ezen szakaszán?
1: Jól vagyok, igen, köszönöm.
0: De és milyen jó, kirobbanóan mondtad egyébként, valószínűleg tele vagy erővel és energiával. Mondd meg kérlek először, hogy az erőd és az energiád az miből fakad, megmondod? Vagy egyáltalán tudod?
1: Azt hiszem a napsütésből, szeretem a napsütést.
0: Hát ez jó, csak aztán amikor majd nem lesz, akkor pedig lehet, hogy jönnek majd a letargikus dallamok, és mindenféle melankólia, és szomorú dalok, és keserűség. Lehet, hogy a felhőkkel együtt az következik majd, ahogy vége a nyárnak.
1: Hát lehetséges, ezt észrevettem magamon egyébként, hogy télen, illetve akkor, amikor még nem sütött annyira a nap, inkább szomorú dalokat írtam, most nyáron meg inkább vidámakat.
0: Na de most én annyit mondtam rólad itt a felvezetőben, hogy Ruskó Eszter zeneszerző, énekes, de egyébként szívesen beavatod a hallgatóságot, hogy Eszter világába?
1: Igen, hát a zeneszerzés az annyiban merül ki nálam, hogy elektronikus zenével foglalkozom. Tehát nem egy olyan klasszikus zeneszerző vagyok, aki szimfonikus zenekarra hangszerel műveket. Azzal kezdtem egyébként még 10 éves koromban, jártam zeneszerzés órára a zeneiskolában. Aztán megismerkedtem az elektronikus zenével, és most már csak ezzel foglalkozom. 3 éve kezdtem ezzel foglalkozni, és az éneklés az 2 éve van jelen az életemben.
0: És mondtad a zeneszerzés órát, egyébként lehet, hogy úgy igazán téged ott találtál először az, hogy zeneszerzés, ez 10 éves korodban lehetséges, hogy ott kezdődött úgy legbelül?
1: Igen, abszolút. 12 éves vagy 13 éves voltam, amikor elkezdtem ezt tanulni Nagykanizsán a Farkas Ferenc zene és aranymetszés művészeti iskolában.
0: És lehet, hogy volt egy olyan tanárod is, aki egyszerűen elültette a magokat?
1: Igen, Barát Zoltánnak hívták ezt a tanárt, most már nyugdíjba ment, de nagyon sokat segített nekem a zeneszerzésben.
0: Ott indult el. Meg egyébként én azt tudom is rólad, hogy volt zongora is az életedben, meg bőgő is, meg fuvola is.
1: Igen.
0: Egyébként hangszerek érdekelnek mostanában a hangszerek téged, vagy most már egyszerűen ráálltál arra, hogy elektronikus zeneszerzés?
1: Nagyon érdekelnek a hangszerek, de mostanában azt csinálom, hogy az elektronikus zenékbe felveszem az akusztikus hangszereket, és így elegyítem a kettő irányt. Ez így nagyon érdekel.
0: Folytatjuk nem sokára.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Csak magadnak szerzel zenét?
1: Mostanában igen.
0: Mert ez így, most így kimondtam, így egész furcsa kérdés, hogy magadnak, hát a közönségnek tulajdonképpen, de úgy értettem, hogy mondjuk nincs olyan, hogy kinézel magadnak egy előadót. Bele? Hát ebben van. Van ilyen, hogy kinézel magadnak egy előadót, és azt mondod, hogy egyeztetsz vele? Hogy...
1: Volt ilyen régen, igen. Mostanában nagyon dominál az életemben az, hogy én éneklem el a számokat, de korábban, amikor még nem voltam ilyen szinten az énekben, akkor felvettem a kapcsolatot énekesekkel, és próbáltam együttműködéseket létrehozni így. Tehát úgyhogy megírtam a számokat, és átadtam egy énekesnek, hogy ő adja elő, és ő vegye

0: folytatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Azt te mindig tudtad amúgy, hogy énekesként is meg fogsz jelenni?
1: Nem, abszolút nem. Ez onnan jön nekem, hogy nagyon sok zene volt a fejemben, illetve nagyon sok történet, amit zenén keresztül szerettem volna elmondani, és próbáltam olyan énekeseket keresni, akik ezt így elvállalnák, de nem mindig vállalták el, meg nem mindig találtam meg a megfelelő énekest, és aztán egyszer csak gondoltam egyet, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor megtanulok énekelni, és én fogom előadni ezeket a számokat. Úgyhogy így került az ének, mint eszközbe, így a zenei eszköztáramba.
0: Akkor tulajdonképpen tiszta szerencse, hogy nem akarták elvállalni azok, akiket megkértél, és az ember kénytelen volt megtanulni énekelni.
1: Hát igen.
0: Szerencse, hogy ez így alakult, de akkor ez most már így marad, és akkor ez a forma, ez is marad, hogy szerzed is a zenét, énekled is a zenét, így ez marad most már a forma, ez így megtetszett?
1: Megtetszett, igen, szeretem, de biztos, hogy fogok még más énekesekkel is együttműködni. Nagyon sok énekes barátot szereztem az elmúlt pár évben, illetve mindig felfedezek valakit magamnak, akinek a hangja nagyon megtetszik, és néha egy-egy közreműködést így megcsinálunk. Aha. És én ennek nagyon örülök, hogy ez is van, tehát hogy mindkét irány van most már.
0: Nem sokára folytatjuk, Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na és a szövegek kapcsán avasd be minket egy picit, kérlek, a szövegek világába is, hogy az hogy néz ki a szövegezés.
1: Igen. Tehát, hogy először, amikor még a zeneszerzéssel elkezdtem foglalkozni, nem nagyon írtam szöveget, instrumentális számokat készítettem. Aztán egy idő után megjelent bennem az igény az, hogy arra, hogy énekeljek, illetve, hogy ének is legyen ezeken a számokon, és próbáltam magam is szöveget írni, illetve megismerkedtem egy dalszövegíró lányjal, akit Sütő Fanninak hívnak, és ő nagyon jó szövegeket tud írni, olyan ötletei vannak, hogy öröm vele dolgozni, és az elmúlt egy évben elég sok számot írtunk közösen. Tehát, hogy én magamnak is írok sokszor szöveget, de mással is. Tehát, hogy ebben is két irány van.
0: Azt még köszönöm, hogyha megmondod a hallgatóknak, hogy milyen néven keressék egyébként az emberek a dalaitokat.
1: Az én alkotói nevem a Spotify-on Girl in the Mirror, vagyis azt jelenti, hogy lány a tükörben. Ez egy angol név. Én azért választottam angol nevet, mert akkor, amikor elkezdtem zenét írni, még nem foglalkoztam magyar számokkal. Ez később jött be az életem.

0: Megmutathatjuk most ezt?
1: Igen.
0: Jó, akkor ezt megmutatjuk, és utána van kedved mesélni a dal kapcsán?
1: Igen.
0: Jó, oké. Pruskó Eszter, zeneszerző, énekes itt van, akkor mutatjuk az eső címűt, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Eső címmel szólt a dal. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És akkor visszaadom neked a szót, kérlek, a dal kapcsán, ami csak belőled kikívánkozik, mondd, kérlek.
1: Jó, tehát ugye egy elektronikusan hangszerelt dalt hallhattunk, amiben felvettem egy pár másik hangszert is, illetve énekeltem is rajta. Ez a dal úgy készült, hogy először a zenei anyagot írtam meg, majd utána a szöveget. Felvettem benne azt, ahogy zongorázok. Erre viszont rátettem egy kalimba hangszintet, nem zongoraként hallhatjátok a számban. Illetve használtam elektronikus elemeket, például elektronikus dobokat, elektronikus effekteket. Ugye egy elég melankolikus számról van szó, és a szövege ugye arról szól, hogy egy szereplő az eső esésért fohászkodik, tehát mint egy esőtánc. Szerettem volna természeti elemeket megjeleníteni a szövegben, és a dal végén el is ered az eső, tehát ugye az eső hangszint is betettem a végére.
0: Folytatjuk nem sokára. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, a műsor vendége.

0: Eszter, zeneszerző, énekes. Színpadra tervezed vinni mostanában a produkciót?
1: Igen. Jó is, hogy kérdezed, szeptember 22-én, viszont ezt nem úgy képzelem el, mint az én saját egyszemélyes koncertemet. Fannival fogunk fellépni, és erre külön műsort írunk, tehát olyan dalok lesznek, amiknek a többsége nem szerepel még az interneten, hanem most dolgozunk ezeken, és ez egy olyan fellépés lesz, ahol a zene és a versek alkotják majd ugye az egész előadást, tehát nem kimondottan koncert lesz, hanem ugye a költészet és a zene egyvelege, és nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Kicsit olyan musicales nekem, mert egy történet köré írtuk ezt az egészet.
0: Hát egyébként itt tulajdonképpen Fannival olyasmit is csináltok, ami egy kicsit olyan szinte, mint egy rajzfilm világ.
1: A videókra gondolsz, hát, amiket
0: igen,
1: a YouTube-ra feltöltök? Hát ez úgy van, hogy nemrég elkezdtem megtanulni animálni. Ez a hobbi nekem egy éve jött. Nagyon szeretem az animációs klippeket, és nagyon szerettem volna, hogyha az én zenéimhez is készülnek ilyenek, de nem találtam senkit, aki ezt megcsinálná, úgyhogy úgy döntöttem, hogy belevágok. Úgyhogy leültem a számítógép elé, és sokat kattintgattam, és aztán most már tartok valahol. Elkezdtem most egy animációs tanfolyamra is járni, úgyhogy reméljük majd azért egyre jobb leszek benne. Egyébként nagyon nehéz az animáció. Úgy szokott lenni, legalábbis eddig,

0: úgy volt, hogy más emberek készítették el a grafikákat nekem, én pedig animáltam őket.
1: Csak azon tűnődöm, hogy ez milyen érdekes amúgy, hogy kerestél korábban énekesnőket, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni énekelni, aztán kerestél valakit, aki tudna az animációban segíteni, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni ezt.
0: Hát igen, hát sok minden muszáj.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. A szervezést, azt kiadtad a kezedből, vagy kiadtátok a kezetekből, vagy azt is inkább szívesen intézitek ti, hogy mikor, hova mentek?
1: Még nem jelentkezett senki, aki elvállalná ezt a feladatot, úgyhogy egyedül csinálok mindent, tehát az, hogy a számok hogyan kerülnek fel az internetre, vagy hogy a koncertek kapcsán, hogy mikor, hova tudok menni, azt én szoktam leszervezni az adott helyekkel.
0: De tulajdonképpen lehet, hogy jobb is ez így. Mindent megoldasz.
1: Én ezt nagyon szeretem, tehát én nem vágyok arra, hogy legyen egy külső cég, vagy egy külső menedzser, aki így megmondaná, hogy mit csináljak, hogy hogyan lenne jó. Nagyon sok időmet elveszi ez a szervezés, de én jól érzem magam benne.
0: Jelöljünk ki most akkor egy második dalt. Egyébként mi megjelöltük már a Nemesis című.
1: Igen.
0: Jöhet most akkor ez, és utána mondasz
1: Igen.
0: róla pár szót.
1: Igen.
0: Akkor ezt megmutatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Utána visszajövünk.

0: Genesis címmel szólt a dal. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, itt van. Na hát, és akkor a dal kapcsán mondasz egy pár szót erről a dalról is?
1: Hú, ezt a számot nagyon szeretem, remélem ti is szerettétek. Nemezis ugye egy ismert név, ugye a görög mitológiából, akinek a neve összekapcsolódott az ősellenség fogalmával. Na hát ebben a számban pont az ősellenségekről van szó. Tehát egy férfi és egy női karakter jelenik meg a dalban. Ennek a szövegét Sütő Fanninak köszönhetem. Egy nap, nem tudom, olyan február környékén Fanni leírta ezt a szöveget, és elküldte nekem, hogy ez tetszik-e, és mondtam, hogy igen, nagyon tetszik, és így született meg a dal, hogy utána megírtam hozzá a dallamot, és az elektronikus zenei alapot elkészítettem, majd felvettem, illetve ezen a számon énekel egy amerikai ismerősöm, akit Samuel Kimnek hívnak, és ő énekli el a férfi szerepet benne, és nagyon örülök, hogy elvállalta, mert nagyon szuper hangja van.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

tudom, hogy

Hallgass hazait a magyar zenei műsor. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nem es a cél, legyél.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Egyébként lelkiekben milyen fajta terápiát okoz neked a saját zenétek? Ezt így lehet megfogalmazni szavakkal, vagy tudod te ezt?
1: Hát én csak leülök és csinálom. Nem tudom. Nagyon fontos dolog az életemben a zene, tehát hogyha nem lenne, akkor valószínűleg hiányozna valami az életemből, és lehet, hogy feszültebb lennék, és így jobban

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felül.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós. Rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
0: Időjárás.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: mert az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy másik kérdést hozok, hogy te az az ember vagy, az a nő vagy, aki tanulod sokáig a dolgokat, és utána elkezded csinálni, és ha már jól kitanultad, akkor csinálod, vagy pedig elkezded csinálni, és menet közben alakul, tanulod, kitanulod menet közben?
2: Hát szerintem megváltoztam, mert amikor még fiatalabb voltam, akkor az első kategória voltam, és most már inkább a második, mert például az animáció kapcsán is, hát folyamatosan tanulok dolgokat, most is járok erre az animációs képzésre, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat segített az, hogy elkezdtem csinálni, ugye semmiből nulla tudással, de az is nagyon sokat segít, hogy a kurzusra járok, mert így folyamatosan fejlődhetek. A zenében is, hát amikor a zenét elkezdtem, akkor azért folyamatosan tanultam ugye a zeneiskolában, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és mindig fejlődtem, de most már ugye nem tanulok, és most már inkább csak kísérletezgetek, úgyhogy ez egy másik kategória nekem.
1: Akkor te tulajdonképpen a kettő között vagy, aki tanulod is, csinálod is, és közben lényegében formálódik az egész.
2: Igen.
3: Hallgass hazai, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Backpack.
1: Back.
0: A lemez címe, ami megjelent, nemrég jelent meg, mesélsz erről egy picit, Eszter?
1: Igen, ez egy 6 számot tartalmazó kislemez, és nagyon vidám nyári dalok vannak rajta, szerelmes dalok például, és nagyon örülök, hogy ez végre elkészült, mert 2 éve kezdtem el dolgozni rajta, és ezt mégpedig a párommal csináltuk, akit Johnnak hívnak, és ő amerikai, és amikor elkezdtünk dolgozni rajta, akkor kínültünk Minnesotába, és egymás mellett ültünk a számítógép előtt, és így mondogattuk egymásnak, hogy na most ide ezt tegyél, oda azt tegyél, úgyhogy ez ilyen közös munka, és ezen a lemezen, illetve kislemezen egy számot éneklek, a többihez felkértünk énekeseket, például az előző szám, az előző bemutatott számból Szemet, úgyhogy ő is énekel rajta, és nagyon remélem, hogy azok, akik hallják ezt a kislemezt, azokban egy ilyen jó, boldog érzés kerekedik majd újra, ahogy hallgatják, mert tényleg így az előző 2 szám, amit így a műsorban bemutattunk, azok inkább szomorúak, most pedig már így a nyári vidámságba beléptünk.
0: Összességében tényleg jó hallgatni, hogy olyanok vagytok, mint a boldog emberek, akik zenélnek.
1: Hát köszönöm, igen.
0: De tényleg így vagytok. És lényegében, igen. Hogy ez hová fog majd formálódni, azt te tudod egyébként legbelül, vagy van benned egy kijelölt irány, hogy oda kellene eljutni, és tudod a célt, vagy nem?
1: Hát most kisebb céljaim vannak egyelőre. Tehát én nem szeretnék világsztár lenni, aki több ezer ember előtt énekel.
0: Nagy baj lenne, hogyha mégis ez történne?
1: Hú, nem is tudom. Biztos meg lehetne szokni. Egyébként biztos nagyon stresszes lenne, hogyha ez megtörténne. Tehát, hogy annyi ember előtt előadni, sok elvárás. Én mondjuk jól érzem magam így, hogy évente egy pár kisebb koncert van, illetve folyamatosan írom a számokat. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne például egy amerikai kiadót szerezni, aki szeretné kiadni a számaimat, vagy aki úgy fantáziát lát bennem. Illetve jó lenne az, hogyha minél több hallgatót tudnék szerezni így az internetes térben, mert ugye abból is származik bevétel, amiből lehet, hogy akár el is éldegélhetnék. Az egy jó élet lenne.
0: Na tessék, most még álmodozol róla, aztán könnyen lehet, hogy egyszerűen bele is sétálsz.
1: Hát reméljük.
0: Vagy bele sétáltok együtt. Csak tulajdonképpen tényleg vigyázni kell, hogy az ember mit kíván. Kívántál olyat is, hogy egy amerikai társaság esetleg, hogyha kiadná a dalokat, vagy egy kicsit mögé állna, hát ők aztán adhatnak nagy lendületet is a dolognak, mert ők gondolom, hogy azt szeretnék, hogy akkor jó sok emberhez eljuss, és akkor az egy kissé felforgatná a mostani életedet.
1: De hát ez lehet.
0: Mehet
1: egyébként
0: ebben a...
1: Egyébként van egy kiadó, akivel beszéltem már, egy kisebb amerikai kiadó, aki érdeklődött a zeneim kiadása iránt, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Na hát akkor most egyenlőre mi ott tartunk, hogy akkor készítjük a Lepkefény című dalt.
1: Ez egy nagyon vidám szám, ami arról szól, hogy 2 szerelmes összetalálkozik, és azt a pillanatot jeleníti meg, amikor még nem tudják egymásról, hogy ők valaha összejönnek-e vagy sem, csak így tetszenek egymásnak, és itt sétálgatnak a tóparton. Ezt nagyon szerettem, ezt a számot. Ezt én éneklem, és a szöveget Fanni írta, és igen, a zenei alapot, ezt az elektronikus zenei alapot, amit majd hallhattok, ezt közösen csináltuk a barátommal, Johnnal.
0: Akkor ezt megmutatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, utána visszajövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Fény címmel szólt a dal, és itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na hát, és emlegetted Fannit többször is a műsorban, aki egy szövegírótárs neked.
1: Igen, igen. Fanni nem foglalkozik zenével, csak szöveggel, de azzal nagyon jól foglalkozik.
0: Beavatsz minket egyébként egy kicsit Fanni világába?
1: Igen. Tehát Fanni Párizsban él, és ő költő, illetve író, tehát egy regényen dolgozik, amellett meg angol tanár, és nemrég találtunk egymásra a zeneszerzés terén. Akkor, amikor a Szedna című számomon dolgoztam, ez úgy készült ez a szám, hogy készítettem egy zenei alapot, és megírtam egy dallamot rá, de nem volt meg az ihlet a szöveghez, és akkor jutott eszembe, hogy nekem van egy nagyon tehetséges költő ismerősöm, Sütő Fanni, és felkerestem őt, hogy van-e kedve esetleg írni egy szöveget erre a számra, erre a meglévő dallamra, és azt mondta, hogy igen, és nagyon hamar megcsinálta, és nagyon tetszett az, amit csinált, és azóta már többször dolgoztunk együtt.
0: Egyébként ő tényleg mindenféle másfajta írásokkal foglalkozott, novellás kötete is jelent meg, sőt, hogyha jól tudom, akkor még gimnáziumi felvételi feladat is volt az egyik verse Fanninak.
1: Igen, igen, azt hiszem tavaly. Ez egy annyira jó dolog, hogy betették az ő versét. Ő magyarul és angolul is ír, és természetesen a magyar tették be a magyar felvételibe. Mm-hmm. Annyira jó, hogy ilyen dolgokat elért.
0: Nem sokára folytatjuk. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

bizony addig nem mondja, amíg a király az őszép lányát

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy záró gondolatként jut eszembe, hogy egyébként, ha szövegekre gondolsz, dalszövegekre, akkor te mit mondasz, hogy milyen fajta dalszövegek tennének jót az emberekkel szerinted? Vagy mi lehet egy jó dalszövegnek a célja? Te mit mondasz?
1: Én szeretem azt, amikor egy történetet elmesél egy dalszöveg, és valamilyen tanulságot le lehet belőle vonni. De nem mindig csak az ilyen szövegek jók, tehát hogy egy olyan szöveg is jó, ami bemutat valamit, és amiből nem lehet úgy külön tanulságot levonni, hanem csak egy érzést ad át, ahol amit mondjuk az ember nem érez úgy a mindennapokban. Vagy például itt a Lepkefénynél, nekem nagyon tetszik a Lepkefény szövege, amit Fanny írt, és az egy olyan szöveg, ami bemutat egy pillanatot, ami aranyos, és ez olyan jó érzéssel tölti el az embereket. Szóval szerintem sokféle szempontja lehet a jó szövegnek.
0: Akkor lehet, hogy te tényleg igazán a történeteket szereted.
1: Igen, egyébként. Én úgy érzem, hogy ez a zene, ez egy történetmesélést nálam, amit az animáció is úgy egészít ki, hogy van egy dolog, amit el akarok mondani, és akkor ahhoz keresem az eszközöket, hogy mivel lehetne jól megjeleníteni.
0: Na hát akkor én mondom még egyszer a dátumot, szeptember 22, Budapest. Igen. És itt Fannival közösen, ugye?
1: Igen, hazajön Párizsból, és fellépünk.
0: Hát akkor ehhez is, meg úgy amúgy is a további munkákhoz is, meg az egész életre is minden jót kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen!
0: Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes volt itt. Köszönöm én is.
1: Köszönöm. Mit

0: Reggel van az, amit én se bírok, zuhanok a mélységgel, de a fénybe bízok.
1: A nem kijárat projekt, vagy akár zenekar kapcsán. Itt van Csigó Tamás, köszöntelek Tamás. Projekt vagy zenekar, de hát tulajdonképpen projekt is, zenekar is. Nem kijárat, felült a csend című dal, és klip is jelent meg. És te is megjelentél tulajdonképpen eddig. Eddig egy kicsit csendben voltál, és aztán így is lehet mondani, hogy megjelentél. Előjött Tamás, és hozott valamit.
2: Igen.
1: De egyébként a csendesség, az most így kellett neked, az életednek volt egy olyan szakasz, ahogy így lecsendesedett.
2: Abszolút.
1: Minden.
2: Igen, igen.
1: És igen. Lehet, hogy túlzásba vittél előtte mindent, az is lehet.
2: Hát az is lehet, bár ezt a túlzást, ezt nagyon jól zártam, úgy érzem. Egy New York-i kis utazással, ahol volt egy hét állomásos kis turném ott az államban.
1: Ez
2: egy ilyen elektronikus zajzene volt, egy saját magam gyártotta kis analóg hangszerekkel játszottam, és utána, ahogy onnan hazaérkeztem, rá egy-két hónappal költöztünk el Budapestről, a budai hegy nyugati végébe, Biatorbágy mellé, és ott egy erdő mellett lakunk most, és ez tart most már 4 éve, és igen, erre így szükség volt, erre a csendre, erre a nyugalomra, úgyhogy semmiféle ilyen rossz érzésem nincsen a múltammal kapcsolatban, tehát semmi gond nem volt, semmi
1: hát
2: probléma,
1: igen,
2: nem volt.
1: Egy kicsit sok
2: volt, kellett a váltás, kellett egy nyugodt környezet, ahol dolgozni tudunk és élni.
1: De ez érdekes tényleg, én is most így hangosan gondolkozom, hogy elmentél a világ végére, a nagy Amerikába, és igen, akkor ott valami történt, egy nagy hatás, lehet, hogy sok hatás alá került.
2: Nem tudom.
1: Nagy hatás.
2: Igen. Nem, akkor már tudtuk ezt. Tehát,
1: tudtad?
2: Igen. Előtte egy-két hónappal már Enikő is jött velem egyébként, ő is énekelt.
1: Hodosi Enikő.
2: Igen, ezeken a kis klub fellépéseken, de előtte már ugye mi 9 éve együtt vagyunk, és tehát előtte már megnéztük a házat, tehát tudtuk, hogy hova fogunk visszajönni.
1: Mint pár, vagytok együtt, boldog,
2: igen,
1: pár.
2: Igen.
1: Egyébként milyen csodálatos tényleg, ha zenész emberek összetalálkoznak.
2: Hát van benne vicces, igen.
1: Viccesség is biztos.
2: Tehát nagyon fura volt először, most visszakanyarodva nem kijárat projektre, hogy együtt próbálunk itt a kis családi fészkünkben egy közös fellépés apropóján, és együtt találgatjuk ki a dolgokat, hogy ének témák és részek, hogy verze jöjjön, refré jöjjön. Szóval egy nagyon érdekes és fura dolog ez, de jó.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem kijárat zenekar kapcsán beszélgetünk.

0: Egyetlen lámpa ég.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Nem Kiárat zenekar, vagy a Nem Kiárat projekt kapcsán. Itt van Csigó Tamás. Na hát és akkor a Nem Kiárat projekt az így összeállt. Egyébként ez mikor állt össze végül is? Én nem is tudom, hogy a Nem Kiárat. Ez az a dolog, ami már nagyon régen, ez az, ugye? Ami
2: Nagyon régen. Nagyon régen elkezdődött már így fejben. Igen, de hát akkor tehát akkor még az volt, hogy nem volt rá idő és erő, kapacitás. De aztán itt élesedett, úgymond, tehát elővettem a dolgokat, és meghallgattam, mert már volt, tehát a szövegek már megvoltak, és volt egy-két dalkezdemény is, és aztán itt készültek el végleges formájukba. Úgyhogy igen, ez budapesti koncertezős, klubozós időszakban már valahol, nem emlékszem pontosan, mindegy is teljesen, valahol belvárosban találkoztam Lórival.
1: Kabai Lórival.
2: Igen, akivel már Bidis koncerteken megismerkedtünk, talán ő írt az egyik, az első között volt, aki kritikát írt rólunk a Csaláleves fesztiválos fellépésünkről 2004 körül, a Beatles-ről, igen, köszi, és aztán utána találkoztunk egy következő koncerten, itt már Budapesten, akkor hozott egy könyvét, aztán beszélgettünk a dolgokról, akkor mesélte, hogy vannak dalszövegei is, nem csak versei, és akkor oda nyújtotta a Nem Kiárat című kötetét, ami aztán a projekt neve lett. Uh-huh. De ez már ott eldőlt, és hogy majd valamit csinálunk belőle, és szerintem akkor utána eltelt szerintem 10 év biztos, és aztán most előkerült megint ez a dolog, és szerencsére nem állt meg, hanem most ott tartunk, hogy készülnek a dalok, videoklip készült évvégén, lemez jelenik meg Mit tudok én címmel, és 8-10 dalt fog tartalmazni ez a lemez. Beszállt két kedves régi Beatles-es zenésztársam is, Gergács Gábor és Rozmán Zoltán, illetve Enikő Manoja. Úgyhogy így vagyunk most 4-en, és külső tagként, természetesen szövegíróként Kabai Lóri az 5. tag.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem Kiárat zenekar kapcsán beszélgetünk.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést a Nem kijárat zenekarból. Itt van Csigó Tamás. Majd mindjárt megmutatjuk a dalt, Felült a csend címmel. Egyébként már ez is fülbemászó dallam, szinte lehetne mondani, hogy egészen szinte slágeres dallam, de még az is lehet, hogy a későbbiekben is majd még jönnek direkt további fülbemászó dallamok.
1: Persze, tehát amikor elkezd az ember élni egy dalt, akkor direkt ilyen próbál fülbemászó dallamokat írni, bár én nekem szerintem, hát nem feltétlenül, de szerintem nekem van egy elég erős popérzékenységem, tehát én azért szeretem ezeket a könnyen emészthető fülbemászó dalokat, tehát én ezeket nagyon csípem, és az egyszerű dallamokat, akár hangszeres vagy szemplingekkel összerakott dolgokból, ami hatásos és akár monumentális, nem tudom, komoly zenében is nagyon szeretem azokat, amik nincsenek túl variálva. Szeretem, amikor egy kicsit ilyen repetitív dolgok jönnek, az okos zenéket is nagyon szeretem, az elgondolkozott. Főleg például ez a zajzen, amit csináltam, ez teljesen improvizatív, tehát az meg a másik véglet. De hogy szeretem, amikor rá lehet ülni egy hangulatra, és azzal lehet így hömpölyögni előre. Tehát igazából jellemzően ezek a dalok nem túl írtak, kevés akkordból állnak, és inkább érzelmi töltetőek szerintem, mint technikai, már hogy most így zeneileg. Ez volt a leggyorsabban elkészülő dal, a Felült a csend. Ez egy olyan versre íródott egyébként, amit Lóri, mikor átküldött, akkor mondta, hogy hát most figyelj, küldtem egyet, de ebben nincs sok rím. Tehát készülj föl rá. És ez nagyon megtetszett. Egyébként meg is jelent, meg nem jelent versek címen, azt hiszem, ez több vers mellett meg is jelent most. Ja, bocsánat, nem. Tehát be nem fejezett versek. Nem biztos, hogy már megjelent, de meg fog versként, tehát ennek ez a többivel ellentétben ez a különlegessége, hogy ezt nem dalszövegnek írta Lóri, hanem ez egy verse. Az összes többi, az pedig dalszöveg.
0: Megmutatjuk, mit szólsz hozzá.
1: Oké.
0: Felült a csend. A címe a Nem kijárat projekt, vagy a Nem kijárat zenekar dala következik. Benne Csigó Tamás, Hodos Jenikő Manoja és Kabai Lóránt szövege. Jön a dal, Tamás, örülök, és köszönöm szépen.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt. Itt volt a műsorban Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, illetve a Nem Kijárat zenekar kapcsán Csigó Tamással is beszélgettem. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Hallgass Hazait!
2: Hallgass Hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Hogy nem érzed az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, tudom, senki semmel közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.